0: kezdte meg tanulmányait Kaposváron. Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint hazánk mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A magyar pályázat központi helyszíne Budapest lenne. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk elképzeléseiket a bizottságnak, a végső döntést pedig várhatóan 2029-ben hozzák meg.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hát van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeztek a Merrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők a Kossuth térről indultak a Kaposi Móroktató Kórházhoz, ahol a szakemberek várták őket. Az érdeklődők megismerhették a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaptak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz szeptemberben, az új nyugtaadat szolgáltatás első hónapjában. Az adóhatóság szerint ezek összértéke meghaladta 32 milliárd forintot. Szeptembertől már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni. A NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban elsősorban tájékoztatással segíti a vállalkozásokat az átállásban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most. Oh
1: yeah. Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, Éliás Gyula vagyok, énekes, zeneszerző, és küldöm mindenkinek szeretettel a következő

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. 91.2. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett két könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyháza Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása. A kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Hey!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Októberben több alkalommal is kiképzési repülést tart a kecskeméti repülődandár, ami Kaposvár térségét is érinti. A pilóták ma és holnap délután, valamint október 13-án és 15-én hajtják végre feladataikat, ezért ezeken a napokon a megszokottnál nagyobb zajra és hanghatásokra lehet számítani. A gyakorlat a pilóták felkészültségének fenntartását és a légtér folyamatos védelmét szolgálja. 9-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején, több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Több mint 4300 esetben volt szükség a vízimentők segítségére idén a Balatonon és a hazai strandokon, derül ki a vízimentők magyarországi szakszolgálatának összesítéséből. A munkatársak 61 strandon dolgoztak, ahol 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és közel 100 bajba jutottat mentettek ki, miközben 44 esetben egészségügyi ellátást is végeztek a vízen vagy a strandokon. A szervezet idén 85 új vízimentőt képzett, és 10 balatoni strandon, illetve 2 kikötőben ingyenesen használható gyermekmentő mellényeket is elhelyeztek. Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. A Roadpol nemzetközi akciójához csatlakozva a rendőrök azt is nézik, használ-e valaki menet közben elektronikai eszközt, illetve nézek kép vagy szöveges tartalmat vezetés közben. Az ellenőrzések célja, hogy visszaszorítsák a figyelemelterelésből adódó baleseteket és javítsák a közlekedés biztonságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a

0: Közösségi oldalán, miután a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós Karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József, kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki addiktológiai segítőként több páciensének kábítószert adott el. Az ügyészség szerint egy fiatal az általa vásárolt drogokat és a felírt gyógyszereket együtt fogyasztotta, és ezek együttes hatása miatt életét vesztette. A férfi ennek ellenére folytatta a kábítószer értékesítését, ráadásul egy olyan kiskorúnak is adott drogot, aki terápiára járt hozzá. Az ügyészség ezért súlyos, akár 12 éves fegyházbüntetést is indítványozott vele szembe. Emellett azt szeretnék, hogy tiltsák el a foglalkozásától és a vagyonát is kobozzák el.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
2: Ahó, szép jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Keszthelyi Tibor. Október 8-a van, 3 perccel múlott reggel 6, messze még a nap felkeltett, bár azért már a derengés megvan. Koppányokat fogunk köszönteni, születésnaposokat ebben az órában, lapszemlézni fogunk majd, és hát ne feledjük, hogy ma, azaz október 8-án van Horvátország függetlenségének napja, Peruban az Angamosi csata emléknapja, a magyarok nagyasszonyának ünnepe és a dalszerzők napja is. Hát, ma egy csomó dalszerzőt megünnepelhetünk gyakorlatilag, hiszen minden dalnak van egy szerzője, egy előadója, sőt általában 2 szerzője is, egy zene és egy dalszöveg szerzője. Erre majd menet közben ki is térünk egy néhányszor, egyelőre azonban a beígért Lady Gaga és aztán Glazard újdonság.

0: fotó. Kezd velünk a napot! Rádió Most!
1: Jó reggelt, sziasztok! 4:07 előtt 4 perccel járva Martin Garrixre váltunk, egy kicsit tempósabbá tesszük ezt a reggelt, és ezt a dalt szeretném celebrálni egyenesen Alsó Mocsoládra, a Pik Szeged ZRT. Nagyon-nagyon éberkedő, nagyon serényen, szorgalmasan dolgozó munkatársainak, a srácoknak oda a műhelybe. Hát mondanám, hogy jó munkád, de inkább ne legyen, és akkor nem. Az egy ilyen jó munkanap, amikor van is, de igazándiból nincs is, amikor megszakadni nem kell, van idő egy picikét akár rádiózni is így a háttérből. Martin Garrix előtt, és még mielőtt a dalt elküldeném, néhány gondolat a mai időjárásról. Kellemesen enyhe idő lesz, akár 25-26 Celsius fokkal, és aztán délután 3 órától várhatóan már majd esővel. Igaz, hogy csak 10 milliméteres nagyságrendben érkezhet, onnantól óránként valamennyi, és aztán így köszönt ránk majd a holnap. Hát a jelek szerint valamiért, én nem tudom, de megint csak elkerülnek a felhők. Még tegnap ilyenkor arról beszéltem, hogy majd ilyen 3 milli érkezik, de nem. Annyit változott azonban az előrejelzés, hogy ha mára nem is, holnapra nem is, október 10-re a mostani előrejelzés szerint 16 milliméternyi csapadékot jósoltak, szinte 100%-os bizonyossággal. Hát így 3 nappal előtte mondhatnám szinte egy bátor kijelentés, de majd meglátjuk, hogy ténylegesen mit hoz majd az élet ilyen szempontból. A folytatásban tehát most egy beígért nóta Martin Garrixtől. Jó munkát kívánok vele mindenki!

0: Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Szép jó reggelt kívánok, október 8-án, 10 perccel fél hét előtt. Szia és Kylie Minogue érkezik. Velük üdvözlöm már most meglévő jelenlegi hallgatóinkat. Jó munkát egy a nap elején is akár. Ugye ma október 8-a van. Ma van a látásvilágnapja és a magyar történelemhez kapcsolódó magyarok nagyasszonya ünnepe. Mókás a boldalról megközelítve ezt a mai napot a polipok világnapja van, és a perui pisco sour napja is, amellyel a híres koktélt ünneplik. Ez érdekes, mert ugyanott az angamosi csata emléknapja is van, szóval fura párosítás ez ott náluk, de sose lehet tudni, lehet egyik a másikból fakad. És amíg ők emlékeznek és itt dogálnak, majd valamikor, ugye ők lényeges időeltolódáson vannak hozzánk képest, mi itt és most már a munkaidő elejénél vagyunk, és egy olyan nap lesz október 8 asztrológiai szempontból, ami kiegyensúlyozó harmóniára törekszik, még numerológiai szempontból egy célra törő erővel, anyagi sikerrel és belső átalakulással teli nap lesz ez, ami kiváló a megfontolt, de határozott döntések meghozatalára.

0: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár! Reklám!
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeztek a merrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők a Kossuth térről indultak a Kaposi Móroktató Kórházhoz, ahol a szakemberek várták őket. Az érdeklődők megismerhették a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaptak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépész parkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Elhunyt egy végzős diák szerda hajnalban Keszthelyen egy iskolai tanulmányi program során, közölte az Agrárminisztérium. A fiatal a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik intézményének tanulója volt, osztályával vett részt a keszthelyi programon. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta, a minisztérium pedig részvétét fejezte ki a fiatal családjának, osztálytársainak és pedagógusainak. A történtek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják, az Agrárminisztérium pedig minden szükséges segítséget megad az érintett iskola közösségének.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Rádió Most!
4: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok! 3 perccel. Aki már dolgozik, annak jó munkát. Ne feledjétek, egy sikeres munkareggel, egy csésze friss kávé, tea és a Rádió Most mellett a legfontosabb napi feladatok nyugodt áttekintésével és a fontossági sorrend szerinti rendszerezésével kezdődik. Tegyetek így, én is rendszerezek, úgyhogy mondom már is a prioritást. Elsőként Bibi Rexa, aztán másodikként a Pet Shop Boys érkezik innentől kezdve. Utána köszöntöm névnapos és születésnapos hallgatóinkat is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2. 91.2. Rádió Most.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egy köszöntődat hallgattunk a Kulöndögeng előadásában, ez volt a Celebration. 3 perccel múlott 3:47. Egyben köszöntöm születésnaposainkat, és egyben köszöntöm névnapos hallgatóinkat is. Nem tudom, milyen nap van ma, vagy miért van ez, hogy egyik nap van mondjuk 4-5, másik nap meg 20 feletti keresztnév, például a névnapi szempontból, névnapi köszöntés szempontjából. Ma a Koppány, Áldáska, Benedetta, Benedikta, Beneditta, Benita, Bettina, Birgit, Brigitta, valamint Deme, Demeter, Dömötör, aztán Etelka, Gitta, János, Laurencia, Lorén, Lorin, Lorina, Magor, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon és Szergius keresztnév is ünnepel. Köszöntöm őket sok szeretettel, szokás szerint hoztam egy sztorit, a leggyakoribb felsorolt névnapok közül a Koppánya az, aki a legrégebb óta ünnepel. Hát szerintem azért a legismertebb történelmi alak maga Koppány vezér volt ezzel a keresztnévvel, aki ugye István királlyal szemben a régi törzsi hagyományok és a leendő trón védelmében szállt harcba a 10. század végén. A vesztes-veszprémi csata után a teste négy felévágásával az alakja a magyar történelem egyik legmeghatározóbb, szabadságvágyat és küzdelmet szimbolizáló jelképévé vált. De nézzük a születésnaposokat is, aki október 8-ai, azok az emberek nyilván mérlegek, ezzel pedig ugye az is biztos, hogy kiegyensúlyozott és jó stílus érzékű, diplomaképes természetűek. De egyébként szintén rájuk jellemző az erős ambíció, az akaraterő és a kiváló szervezőkészség, ezen se lepődünk már meg. Milyen emberek voltak, akik a mai napon születtek, milyen hírességek, akiket esetleg úgy be tudunk azonosítani? Hát például Gróf Bethlen István, aki ugye hazánk első miniszterelnöke volt, 1874-en napján született, és az is elgondolkodtat, hogy egy másik magyar miniszterelnök is enapon született, Nagy Ferenc konkrétan, ő 1903-ban látta meg a napvilágot. Akit azonban a képernyéről vagy a moziból ismerhetünk, az Paul Hogan, az ausztráliai színész, ő alakította a Krokodil Dandit még a 80-as évek végén, ő 1939-es. És igen, közösségi oldalán keresztül akár még meg is köszönhető. De ma született Bergendi István zeneszerző, ő ugye már 6. éve, hogy nincsen köztünk, ő is 1939-es. Pege Aladár, a Liszt Kossuth díjas jazzzenész, nagybőgős, érdemes művész is enapszülötte, és ő is szintén 1939-es. Ünnepel ma születésnapot Chevy Chase, amerikai színész, 43 napján született. Sigourney Weaver, amerikai színésznő is csak 49-ben. Michael Dudikoff, amerikai színésző, hogy az amerikai ninja filmekben vált sztárra, 54-ben született, Matt Damon 70-ben, Harcsa Veronika énekesnőnk 82-ben, Bruno Mars pedig 1985-ben. És hogy hazai celebritásokat is említsek, Rácz Jenő, a Michelin csillagos séfünk 1990, míg Palvin Barbie, világhírű magyar divatmodell 93. október 8-ai. Én gondolok a mi kedves hallgatóinkra is, őket köszöntöm akkor most Bruno Mars születésnapos, születésnapi felvételével.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Reklám.
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett 2 könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyháza Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. 9-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején. Több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 000 forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Jó reggelt, elindult a napra kész, de nem mai sok-sok aktualitás. Elég, ha csak azt mondom, hogy mindjárt megnézzük, hogy mennyiben lesz őszies az idő már majd a következő hetekben. Nem mellesleg ma reggel is csodálatos narancsos, és abból a mély kékbe átváltó reggel volt. Vagy itt fordítva kellett volna mondanom, mert ugye a feketéből, mély kékből mentünk át a narancsba és a citromsárgába. Foglalkozunk majd a mai nagy boldogasszony ünnepével, újabb Guinness világrekordokkal, és azzal, hogy a természet legkeményebb anyaga már nem a gyémánt.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 11,1 Celsius fok van per pillanat, és emelkedik. A tegnapi hajnali 3-4-hez képest azért ez valami egészen csodálatos, nem? Jó reggelt, 4-8 lesz 4 perc múlva. Kihasználva az alkalmat, ha már egyszer hőmérsékletről, akkor időjárásról is essék néhány szó, néhány gondolat. 3 órától érkeznek a felhők, és némi kis szemerkélés, szemetelés lesz. Aztán a hosszabb távú előrejelzés szerint jelentősebb csapadék mégsem ma és holnap fog majd érkezni ide a mi régiónkba, hanem sokkal inkább holnap után. Azért erről itt megosztanak a különböző portálok előrejelzései. Egyes oldalak szerint csak 3-5 milliméternyi, az egyik agrár oldal szerint pedig akár 16 milliméternyi is érkezhet majd holnap után. Nem igen lehet már biztosan menni, úgy gondolom, hát majd másnap a következő napon summázzuk a tapasztalatokat. Minden esetre ma és holnap, illetve vasárnap és jövő kedden szeles idő várható. Holnap érkezik egy hideg front is, úgyhogy fejben is érezhetjük majd. Nem csak hőmérsékletileg a változás. Hőmérsékletileg pedig azért, mert a mai max 26-ból holnapra már alig marad majd csak 15-17 fok. Szombatra kicsit visszaerősödik, de utána sem fogja majd meghaladni már a 20 fokot a napi csúcs a következő egy hónapba. Hát persze, hogy nem, hát akárhogy nézzük, október van. Nincs ezzel semmi baj, ez ilyenkor teljesen normális, természetes, sőt, még így is szerintem jóval enyhébb, mint úgy általában véve sok-sok évtizedes átlag. Viszont olyan hudehidegek nem lesznek hajnalban, amit mondjuk tegnap előtt volt. 5 és 10 fok között alakulunk majd a következő egy hónapba, és inkább a 10 fokhoz közel.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Berkes Olivier énekelte az elmúlt percekben, Tate McRae érkezik leváltva őt, Tiesto pedig Tate McRae alá fog majd zenélni. Jó reggelt, szép napot kívánok nektek, 10 perc múlva lesz 7:30. Egy tudományos érdekesség a folytatásban arról, hogy mondjuk ha megkérdezném, hogy szerintetek mi a világ legkeményebb anyaga, akkor kb. 100-ba 99 ember rávágná, hogy a gyémánt. De az a helyzet, hogy bár a köztudatban még ez él, a világ legkeményebb anyaga egy most már egy másik anyag. A tudósok felfedeztek és előállítottak olyan szuper kemény struktúrákat, mint például a meteorit becsapódások során keletkező lonzdaleit, azaz hatszöges gyémánt, így nevezi a köznyelv, vagy a laboratóriumi nanotechnológiával szintetizált úgynevezett szénallotróp formák, amelyek rács szerkezetüknek köszönhetően még a hagyományos gyémántnál is lényegesen nagyobb nyomásnak és fizikai igénybevételnek képesek ellenállni. Tehát mesterségesen van már keményebb anyag, mint a gyémánt. Amit a természet tud produkálni, az még mindig gyémánt a világbajnok, de ami a legérdekesebb, hogy hiába mesterséges, hiába természetes, mind a kettőnek így is úgy is a szén az alapanyaga.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifa igénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a kaposvári sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. Két új majomhimlős megbetegedést regisztráltak Magyarországon az elmúlt időszakban, derül ki egy járványügyi jelentésből. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei és egy 27 éves Pest megyei férfinél mutatták ki a fertőzést, egyikük sem kapott korábban ez ellen védőoltást. A betegség elsősorban szoros testi kontaktussal terjedhet, tünetei között pedig láz, fejfájás, fáradtság és jellegzetes bőrelváltozások is megjelenhetnek. A fertőzés többnyire néhány hét alatt magától rendeződik.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Hello, sziasztok, szép napot kívánok! A Naprakész második fél órájánál járunk a négyből. Miles Smith-szel folytatjuk, majd közlekedési infóval, aztán a müncheni pumával. Hogy az mit jelent? Láttak egy pumát, véletőle keresi is, most nagy erőkkel az ottani hatóság az állatkát. A témának járunk után.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Időjárásilag enyhe a reggel, forgalmilag hát pont az ellentétje. Forgalmas mindenről, minden irányba, a gyakorló környéke teljesen beállt, tumultus van, és a környékbeli lámpáknál is a két zöldre lehet csak áthaladni. Az Euro 6x6 taxi saját tapasztalatai szerint. Az Unixnál a Füredin még mindig ott van a csatornafedél jelző tábla, hogy ott majd valamikor talán munkálatok elkezdődnek. Ha valaki a felüljáról jön lefele a másik oldalon, a Berzsenyire, Szigetvár felől, ott a 12-nél kell szintén kerülni. Munkaterületet jelöltek ki. Maga felüljáron folyamat torlódik, most már a fele beállt. Vélhetőleg még hosszabb lesz majd a sor. Ez érvényes a Hásfára, a Szent Imrére és a Honvéd utcára is. Ott a körforgalomtól a 48-asig haladnak az autók, hát nagyon-nagyon lassan, ahogy éppen ugye a rendőrlámpa engedi előre őket. Van rá mód is lehetőség, ezeket a helyeket kerülni kell, és egyébként pedig az enyhe idővel nem csak a forgalom nagyobb, az autós forgalom, hanem a rolleres, illetve a kerékpáros és a kismotoros forgalom is. Úgyhogy nagyon vigyázzatok egymásra. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Éjfél telt, ez volt a címe az iménti Velhello slágernek, hát még arrébb vagyunk azért az éjféltől. Hello, kellemes napot kívánok, olyannyira vagyunk messze az éjféltől, hogy most per pillanat 3:48 van, illetve 1 perccel mögötte járunk. Riadó készültségben van München és környéke, ugyanis nemrégiben egy vadász hőkamerás felvételt készített, egy szabaddá vált és igencsak pumára hasonlító nagymacskáról Oberding térségében, a müncheni repülőtér szomszédságában. A helyi hatóságok hőkamerás drónokkal és helikopterekkel indultak az állat felkutatására, miközben arra kérték a környékbeli lakosokat, hogy tartózkodjanak a közeli erdők látogatásától, és a házi állataikat is tartsák biztonságos, zárt helyen. Persze gyorsan felmerülhet a kérdés, hogy hogy került oda nyilvánvalóan. És innentől pedig ugye az is felmerül, hogy nálunk előfordulhat ez Magyarországon, és az a helyzet, hogy a válasz igen, már csak azért is, mert hogy alig 4 nappal ezelőtt, október 4-én egy barna medvét észleltek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Túristvánd és Szatmárcseke határában. Aztán idén nyáron, június 1-én szintén barna medve jelenléte volt az Akteleki Nemzeti Park déli területén. Aztán 2024-ben szintén barna medve bukkant fel és észlelték hőkamerával a Bükki Nemzeti Parkban Mihály Gerge és Litke térségében, és biztos emlékeztek rá, amikor 2023 áprilisában a híres svájci jeladó szürke farkas áthaladt hazánkban a Dunántúlon keresztül egészen az északi középhegységig. Aztán hát igencsak szomorú, hogy Hide Végardó közelében ugye lelőtték. De 22-ben szintén észleltek májusban barna medvét, 21 decemberében fekete párducot, legalábbis ismeretlen eredetű nagy macskát. A lakosság látta, és videós felvételt is készített róla Kiskunhalason, amelyet később Kecskemét és Ballószög környékén is látni lehetett. Szóval nálunk is van rá precedens, vagy volt rá precedens. A kérdés nyilván a medvéknél nem az a kérdés, meg a farkasnál, hogy honnan jön, mert az egyértelmű. Azért ott az erdőkben előfordulhat, főleg a román határ közelében, de hogy egy-egy ilyen nagy macska honnan kerülhet elő? Na, az már egy jobb kérdés, nem?
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroën családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroën nyílt héten minden új Citroën személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az à la carte autóházban a Hás Sajaut 5 szám alatt.
3: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
4: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
5: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medical szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a Kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket. A leglátványosabb terepasztalon pedig a Kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Több mint 4300 esetben volt szükség a vízimentők segítségére idén a Balatonon és a hazai strandokon, derül ki a vízimentők

0: magyarországi szakszolgálatának összesítéséből. A munkatársak 61 strandon dolgoztak, ahol 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóig 304 alkalommal futottak ki, és közel 100 bajba jutottat mentettek ki, miközben 44 esetben egészségügyi ellátást is végeztek a vízen vagy a strandokon. A szervezet idén 85 új vízimentőt képzett, és 10 balatoni strandon, illetve 2 kikötőben ingyenesen használható gyermekmentő mellényeket is elhelyeztek. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki addiktológiai segítőként több páciensének kábítószert adott el. Az ügyészség szerint egy fiatal az általa vásárolt drogokat és a felírt gyógyszereket együtt fogyasztotta, és ezek együttes hatása miatt életét vesztette. A férfi ennek ellenére folytatta a kábítószer értékesítését, ráadásul egy olyan kiskorúnak is adott drogot, aki terápiára járt hozzá. Az ügyészség ezért súlyos, akár 12 éves fegyházbüntetést is indítványozott vele szembe. Emellett azt szeretnék, hogy tiltsák el a foglalkozásától és a vagyonát is kobozzák el. Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. A Roadpol nemzetközi akciójához csatlakozva a rendőrök azt is nézik, használ-e valaki menet közben elektronikai eszközt, illetve nézek kép vagy szöveges tartalmat vezetés közben. Az ellenőrzések célja, hogy visszaszorítsák a figyelemelterelésből adódó baleseteket és javítsák a közlekedés biztonságot.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
1: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: Halló, halló! Íme a mai naprakész harmadik etapja a négyből. Szigalával és Craig Daviddel, aztán a Honeybeast-tel és Dániel Fivel indítunk zenében. Témában pedig az emberi test határait fogjuk feszegetni. When you

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Hello, hello, kinézve is beillő rekordról hadd számoljak be, bár nem is rekorddöntés, hanem csak egy kellemes, kedves gesztus, de még így is nagyon-nagyon különleges. 4:09 lesz amúgy 5 perc múlva, ez itt a Naprakész, és arról számolnék be, hogy még soha nem volt ilyen. Egymás köszöntötte fel a világ két legidősebb férfia a születésnapján. A két legidősebb fickó a braziliai João Marinho Neto és az ausztráliai Ken Weeks különleges módon ünnepelte meg a közös születésnapot üdvözlőkártyákkal és videó üzenetekkel köszöntötték egymást. João Marinho Neto 114. életévét töltötte be, amivel ő lett a történelem 9. igazolta legidősebb férfia, egyben Brazília valaha élt legidősebb férfi lakosa. Amúgy földművelt családból származik, a hosszú élet titkának pedig a jó emberekkel való körülvételt és a család közelségét tartja. Ausztrália legidősebb embere Ken Weeks pedig 113 lett, pályafutása során hajó és teherhajó építéssel, valamint helyi vállalkozások működtetésével foglalkozott, és mind a mai napig aktív, mindennapos testmozgást végez, és folyamatosan követi a világ híreit. Mind a ketten idős otthonban dolgoznak, és a dolgozók szervezték meg ezt a közös köszöntést. A két férfi egyébként nem csak a ritka életkort, hanem a köztük lévő különleges és kontinenseken átívelő kötelékét is megünnepelte. Hát igen, az ember már csak ilyen, ennyire különleges, akár ennyire idős is lehet. Azért ez döbbenetes, nem? De azt is tudjuk, hogy ugye a legmagasabb ember a török szultán kösen 251 cm-es volt valaha a legmagasabb, nem bocsánat, a jelenleg élő legmagasabb, mert aki valaha legmagasabb volt, ő Robert Wadlow 272 cm-ig nőtt. A legalacsonyabb a nepáli Sandra Bahadur Dangi volt, mindössze 54,5 cm magas. A legmagasabb életkort a francia Jean Clement élt igazoltan a legtovább a világon, 122 évig és 164 napig. Az is különleges, hogy a legtöbb gyermek egy anyától egy 18. századi orosz parasztasszony nevéhez, Vasilifjev feleségéhez fűződik, így jegyezték őt fel, aki 69 gyermeknek adott életet. Ebből 16 ikerpár, 7 hármas iker és 4 négyes iker született. Hát itt akkor most abba is hagyom. Ezt fel kell dolgozni.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Különleges emberi tulajdonságokról esett szó az iméntiekben itt a Naprakészben, és ahogy ígértem ebben a fél órában, pont ezekkel a különleges emberekkel és tulajdonságokkal foglalkozunk. A folytatásban például az emberi test határaival. Nem vagyunk határtalanok, tegyük azért hozzá. Víz nélkül alig 5 napig bírjuk, élelem nélkül akár több száz napig is. Az oxigén hiány az 3-5 perc után bizony már akár súlyos károsodást is okozhat, tehát kivéve azoknál az embereknél, akik ugye edzették magukat erre, és például a legtovább vissza tudják tartani a saját lélegzetüket. Ez per pillanat 24 perc. Azért hozzátenném azt is, hogy előtte az illető szintiszta oxigént lélegzett, és úgy merült a víz alá. Alvás nélkül az eddig ismert határ 11 nap, rendkívüli hidegben, mínusz 70 fokban ruházat nélkül 30 percnyi esélyünk van. A maximális pulzusszám az nagyjából 220 szívverés jelenleg percenként. A gyaloglás viszont jól bírjuk, akár 30 órát is tudunk egyfolytába. Viszont nem bírjuk a teljes elszigeteltséget, 7 nap után már komoly idegi terhelés kap bárki, és a szélsőséges fájdalmat is csak néhány percig képes elviselni a szervezet. A végül a legdebilebb rekord, a leghosszabb feljegyzett pisilés ideje 2 perc 42 másodperc.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Hírek most!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifa igénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a kaposvári sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. Két új majomhimlős megbetegedést regisztráltak Magyarországon az elmúlt időszakban, derül ki egy járványügyi jelentésből. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei és egy 27 éves Pest megyei férfinél mutatták ki a fertőzést, egyikük sem kapott korábban ez ellen védőoltást. A betegség elsősorban szoros testi kontaktussal terjedhet, tünetei között pedig láz, fejfájás, fáradtság és jellegzetes bőrelváltozások is megjelenhetnek. A fertőzés többnyire néhány hét alatt magától rendeződik.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: 8:30 után járva előkészítve Kemred és a Fetszenc Mol slágere. A mai napon, azaz október 8-án, vagyis a magyarok nagyasszonyának ünnepén. Hogy milyen eredete és történelmi múltja van ennek az ünnepnek, erre is kitérünk ebben a fél órában, mint ahogy ősz lévén a sütőtök jótékony hatásaira is, de beszámolunk a világ legnagyobb sütőtökéről is, amelyet éppen a napokban szüreteltek le.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Október 8-a van a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Fontos egyházi ünnep ez, hiszen kifejezi különlegesen tartott kapcsolatát Szűz Máriának Magyarországgal. A Magyar Katolikus Egyház főünneppel emlékezik meg a szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Egyébként a magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki a legenda szerint halála napján Székesfehérvárot felajánlotta az országot Szűz Máriának. Tisztelete azóta is fontos, például a Szent László király a csatákban mindig Máriához fohászkodott segítségért, az ő tiszteletére építette nagyváradi székesegyházat IV. Béla a tatárjárás idején, és ő építette a budai várban a Nagyboldogasszony templomát, vagyis a mai Mátyás templomot is. Mátyás király pajzsán Szűz Mária közbenjárását kérte, aranypénzein pedig Mária látható a kis Jézussal, és ilyen hasonló díszített pénzeket 1849-ig készítettek, amiket ugye maga a nép Máriásnak nevezett. 1658-ban első Lipót király Mária oltalma alá helyezte magát, családját és országát, és a Mária völgyi kegyhelyén ajánlotta fel Magyarországot a magyarok nagyasszonyának, amit 1693-ban a török aluli felszabadulásért hálából a bécsi Szent István székesegyházban ünnepélyesen is megújított. A mai napot, a mai ünnepet 1896-ban 13. Leó pápa a magyar millennium alkalmából engedélyezte is hazánk részére, így a magyarok nagyasszonya ünnepét azóta tartjuk. Hazánkban éppen ezért magyarok nagyasszonya templomból sok van. Nekünk kaposváriaknak nyilván az elsődrendű a Nagyboldogasszony székesegyház, ami nem csak az egyházmegye katedrálisa, hanem az ország egyik legnagyobb temploma is egyben. De Somogyban amúgy az ő tiszteletére van templom Bogláron, Belegen, Böhönyén, Hentsén, Jákon, Kálmáncsán, Kaposkeresztúron, Kisaszondon, Mernyén, Somogymegyesen, Szabadiban, Szőkedencsen, Újvárfalván és Zselit-Szentpálon is.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Őszölünk javában, végre október 8-a van, még hogyha mostani szikrázó napsütés és a hőmérsékleti értékek nem erre utalnak, azért holnaptól jelentős változás jön. Fagyra azonban még messze nem kell számítani. Egyébként, ha majd megjön, az egyáltalán nem lesz baj abból a szempontból, hogy onnantól kezdve lesz majd nagyon finom a sütőtök, aminek már azért mégiscsak most van a szezonja. Ugye a sütőtök rendkívül gazdag beta-karoténban, C és E vitaminban, valamint antioxidánsokban, amelyek hatékonyan támogatják az immunrendszert, az elme frissességét és a szem egészségét. Ráadásul alacsony a kalóriatartalma, magas a rosttartalma, kiválóan segíti az emésztést, a vércukorszint egyensúlyban tartja, védi a szív és érrendszer, tehát ez szükséges. Végül pedig egy érdekesség a sütőtök világából, éppen a napokban dőlt meg a legnagyobb sütőtök rekordja, méghozzá Ian Patton állította be, méghozzá a saját rekordját megdöntve az Egyesült Királyságban. Hát elég jó termése volt a fickónak, mondhatni, tökös egy legény, ugyanis az új rekord, az új tök, amit termesztett, az 1295,8 kg. Hát abból az egész falu jól lakik.

0: Ez volt a Napra Kész. Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
3: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
4: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Újabb Ópark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Ópark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás. Új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
7: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemeztékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
8: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a Kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket. A leglátványosabb terepasztalon pedig a Kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet

0: pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása. A kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a főfoglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Ha a munkahelyén túl valami extrával is szeretnétek kiegészíteni, akkor figyeljétek adásunkat. Nem sokára ugyanis egy játék jön majd, amin a Bikali Puckner birtok játszó birodalmába lehet majd családi belépőt nyerni 22.500 forint értékben.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Hogy még gyorsabban menjen a munka egy kis motivációként, én már a szabadidős lehetőségekről szeretnék beszélni, konkrétan programot ajánlok. Ez alkalommal kezdeném a kaposvári kultikkal, ahol egy-egy előadásommal bosszúállók végjáték, ez a ráadás változat. Aztán a kaptára, a csajos hétvége, a digger, a verity, a vadon szíve. Két előadáson a másik, Mami az Extázi és Uncut, és a Mami Blue című filmek tekinthetők meg a kaposvári kultikban. De ajánlom tisztelettel a figyelmetekbe a Tavosz helyi hősök rendezvényét, amely ma 10 órától délig tart majd. Ez egy beszélgetés sorozat, kultúra, mint társadalmi érték, avagy hol húzódik a fenntarthatóság határa címmel. Ez egy fórumbeszélgetés ezúttal Pintér Katával, a Rockszínház társulatának vezetőjével és alapítójával, Nagy Viktorral, a Csiki Gergely Színház igazgatójával és Sarkadi János színművésszel lesz ez a beszélgetés. A Polgárok Házába teljesen díjmentesen, tehát hangsúlyozom, hamar, 10 órakor kezdődik majd. Illetve EU Quiz Night. Tedd próbára az Európáról szóló tudásodat. Benne történelem, kultúra, földrajzsport, zene és közéleti témák is lesznek. A Hans Döner Sörházban ma 17-től 19 óráig lesz, majd 4 fős csapatokat várnak. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, ott a helyen lehet regisztrálni, felhívva őket. Egyben ajánlom még az őszi könyvbörzét a Takács Gyula könyvtárban, amely tegnapi nappal kezdődött és holnapig fog majd tartani.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: játék következik. Reklám.
1: A világ egyik jelenlegi legnépszerűbb slágere után rádunk egyik legmenőbb játéka következik. Ajánlom szeretettel figyelmetekbe a Bikali Puckner birtok játszó birodalmának játékát, már csak azért is, mert hamarosan nyílik. Ez egy új attrakció, a játszó birodalom, csupa nagybetűvel. Ez egy olyan hely, ahol több mint 3000 négyzetméteren garantáltan nincs idő unatkozni. Trambulin park, ninja pálya, lövöldözős céljátékot, pixelszoba, árkádgépek várnak minden kedves érdeklődőt, mindez hűtött-fűtött fedett térben. Ha valaki kedveli az ügyességi kereső és logikai játékokat, vagy az időre menő kihívásokat, szeret versenyezni, rekordokat dönteni, annak ott a helye. Így már nem is kérdés, hogy hol érdemes eltölteni a következő felejthetetlen őszi vagy téli napokat a családdal, a barátokkal, vagy éppen hol érdemes megtartani a következőt, akár céges csapatépítőt. A nagy nyitás időpontja 26. október 23. a Bikali Puckner birtokon. Plusz ráadásként adunk ajándék családi belépőt is ezen játék alkalmával is, mint ahogy majd a következő 6 alkalommal is így fogunk tenni. Ehhez egy kérdést kell megválaszolni, a választ elküldeni 0670 32 32 355-re vagy SMS-ben, vagy Viberön, lehet küldeni Messenger üzenetet is, és aztán néhány dal múlva kiderül, hogy ki a nyertes, élőadásban hívjuk fel. A kérdés pedig így szól: hol nyitja meg kapuit a 3000 négyzetméteres játszóbirodalom? Mondok három példát: A. a Taszári reptéren, B. a Kaposvári S-parkban, vagy C. a Bikali Puckner birtokon.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
2: A Húsz a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most. Játék következik.
1: A visszaszámlálás megkezdődik, gondolok itt a játékra. Utolsó percek, utolsó lehetőség. Még mindig meg lehet nyerni a 22.500 forint értékű családi belépőt, két felnőtt és akár három gyermek részére a Játszó Birodalomba, a Bikali Puckner birtokra, amely hamarosan megnyílik majd. De hát, aki tud, az nyerjen. Játék sorozatunk második nyereményosztása jön nem sokára. A kérdés azonban, még mindig várjuk a választ, mondjuk 3 percig.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: játék következik. Reklám.
1: Hű, nagyon sokan játszottak a játékunkba, ilyenkor mindig izgalommal tölthet el mindenkit, hogy vajon a szerencse ezúttal kinek kedvez, ki az, aki elviheti most ebben a játékban a játszó birodalomnak a családi belépőjét két felnőtt három gyermek részére, amelyet ott Bikalon majd a Puckner birtokon lehet felhasználni. Ezt követően na nézzük a sorsolást. Azt mondja, hogy meg is van. A szerencse három részről jönnek egyébként, már inkább négy, így fogalmazok a megoldások. Valaki telefonál, valaki SMS küld, valaki Messenger üzenetet küld, és valaki pedig Viber üzenetet küld. Megvan a telefonszám, akit kisorsolt a számítógép, teljesen véletlenszerűen. Ez egy 30-as telefonszám lesz. Sok benne az ötös, ezt úgy előzetesen megszellőztetem, és akkor nézzük azt, hogy telefon mellett van-e a győztes.
2: Igen, tessék.
1: Keszthely Tibor vagyok a Rádió Mostból, Bernadettet keresem.
2: Igen, szia, én vagyok.
1: Szia, örülök, hogy elértelek. Te is játszottál az iméntiekben, és küldted az üzenetet, ugye arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hol nyitja meg a kapuit a 3000 négyzetméteres játszóbirodalom. Mi volt a jó válasz, mit írtál?
2: Bikal.
1: Hát természetesen, és akkor van egy jó hírem, te vagy a nyertes.
2: Köszi,
1: hú, de jó. Köszönjük, hogy szépen. A többes számot mondtál, akkor gondolom több gyermek is van.
2: Igen, kettő.
1: Nagyon jó, mennyi idősek?
2: Az egyik 12, a másik 6.
1: Na, az a jó hír, hogy itt a Puckner birtokon a játszó birodalomban mindkettő korosztály, sőt, még aki ennél idősebb, és aki még ennél fiatalabb, az is talál magának szórakozási lehetőséget. Úgyhogy tiétek a családi belépő, ez egy 22.500 forintos belépő, és mivel ugye 23-án nyílik, utána bármikor, amikor nektek jól esik, előre egyeztessetek időpontot, és már csak mennetek kell, nem kell érte eljönni ide a Rádió Most szerkesztőségébe, se leadjuk a nevedet, a telefonszámodat, innentől kezdve pedig már rajtatok múlik, hogy mikor használjátok ki a lehetőséget.
2: Ó, nagyon szépen köszönjük. Hú, de örülök neki. Na. És a gyerekek is nagyon fognak. Köszönjük szépen.
1: Akkor legyen további csodás csütörtököd. Szia!
2: Köszönöm, szia, hello, szia! Hello.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Reklám.
1: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
2: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Új autó mellé családi élmények is. Válaszd a Citroen családi hetek ajánlatait. Október 10 és 17 között a Citroen nyílt héten minden új Citroen személyautó megrendeléséhez 4 fős Balloonfly élményjegyet adunk a budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroen családi hetek. Élmények 4 keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon vagy az Alakárt autóházban a Sajja út 5 szám alatt. Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Ismét kinyitott a kaposvári jégcsarnok. Autó lángolt az M7-es autópályán. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Újra elkezdődött a jégkorcsolya szezon Kaposváron. A jégcsarnok kedden és pénteken, valamint szombat-vasárnap várja a látogatókat. A közönség korcsolyázásra megadott idősávokban lesz lehetőség. Ezeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola honlapján lehet megtekinteni. A köztes idősávokban jégkészítés zajlik. Az Erdők Hete programjai idén is sok élményt és hasznos ismeretet kínáltak a somogyi gyerekeknek. A kaposvári erdők házában például a fényszennyezésről és az erdők élővilágáról tanulhattak, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskolában pedig az őszi természet változásait, az erdei életközösséget és a biodiverzitás fontosságát fedezték fel a diákok. A Kisfaludi utcai tagiskola tanulói nagyvadakkal és állatnyomokkal ismerkedtek, a Zselici Csillagparkban pedig a Gárdonyi iskola alsósai a csillagképekről, bolygókról és a tejútról hallhattak. A programok arra is felhívták a figyelmet, hogy a somogyi erdők egész évben kínálnak felfedezni valót. Kigyulladt egy személyautó kedden este az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A sofőr és utasa időben kiszálltak, a lángok eloltásában pedig a közelben parkoló kamionsofőrök segítettek, akik 4 porral oltóval fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át az utastérre. A helyszínre érkező siófoki hivatásos tűzoltók visszahűtötték a jármű felhevült alkatrészeit. Eredeti formájában visszaállítják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot. A csaknem 100 éves alkotást 1927-ben állították fel Budapesten, majd az 50-es években elbontották, később Dombóvárra került. Most ismét az eredeti 1927-es elrendezés szerint helyezik el. Az egyik oldalon Kossuth és a miniszterek, a másikon

0: pedig a népet ábrázoló allegorikus alakok kapnak helyet. A szoborcsoport új mészkő talpazatra kerül, körülötte pedig egy a magyar kokárdát idéző teret alakítanak ki. Három medve támadt egy erdélyi gazdára a romániai Hunyad megyében, miközben a férfi a tehenét próbálta megvédeni. A gazda túlélte a támadást, az állat azonban olyan súlyosan megsérült, hogy később elpusztult. A férfit egy turista csoport mentette meg, amelynek tagjai zajt csaptak, így a medvék elmenekültek. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint ilyen csoportos medvetámadásra korábban még nem volt példa Romániában. A szakemberek úgy vélik, egy anyamedve és két bocs lehetett a támadó.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Daráljuk a délelőttöt, és kimondta azt, hogy az nem lehet jó és kellemes így az együtt eltöltött idő, de hogy nem, nektek jó munkát kívánok, mi pedig jó zenét szolgáltatunk hozzá, hogy még könnyedebb legyen. Már köszörül is a torkát a háttérben Mika, akitől a Grace Kelly című bemutatkozós lágerét hallgatjuk még 2006-ból, jön majd a Soul Wave 2019-ből, a Sugar Babes 2004-ből, David Guetta és a One Republic 2024-ből. Jön egy időjárás előrejelzés, benne egy kis biometeorológia, a változékony, a változó idő miatt jön programajánló, jön horoszkóp, minden is jön.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: A kaposvári időjárási automata szerint 21,4 Celsius fokon, annak ellenére, hogy nincs igazi napsütés, felhős az ég, jön az eső, ugye mutatta is az előrejelzés, de talán korán sem annyi, mint amit mondjuk tegnap-tegnap előtt végeltek erre a mai napra jósolni. Holnap utára mutat többet, tehát meglátjuk. Egyébként pedig sárga figyelmeztetés van zivatarra kiadva érdekes módon. Úgyhogy megnézzük. Most nézem gyorsan most per pillanat az előrejelzést, hogy esetleg meg lehet-e pontosan jósolni, hogy mikor ér ide. Igen, megvan. Hát 11:30-re mutatja az első esőfelhők érkeztét, úgyhogy talán még egy picit hamarabb is ide érhet az eső. Amúgy lentről délnyugati irányból közelít. Hogy megváltoztatja az időjárásunkat? Igen, mert hogy holnaptól lényegesen hűvösebb időben lesz majd részünk, de egyébként ez teljesen normális, és mondjuk úgy, hogy az évszakos átlagnak megfelelő időjárás lesz majd. Hőmérsékletileg ma még elérhetjük a 26 fokot, holnap már csak, és holnap után is a 17-et, vasárnaptól pedig egy picivel 20 Celsius fok alatt marad a hőmérséklet jelentősebb ideig. Ezen kívül ugye orvos vagy biometeorológiai szempontból lesz még érdekes ez a váltás és maga a változtatás, hiszen kettős fronthatással számolhatunk ma, délelőtt még melegfronti, délután már inkább hidegfronti hangsúllyal. A hosszabb frontmentes időszak után ezért sokan érezhetnek majd olyan alapvető és frontok okozta tüneteket, mint az ingerültség, az indokolatlan feszültségérzet, a koncentráló képesség romlása, az álmosságérzet, a migrénes panaszok, és az erőteljesebb időjárás változás, akkor az idősek és a krónikus szív- és érrendszeri betegek bizony a leginkább veszélyeztetettek. Náluk a terhelhetőség csökkenése, a szívelégtelenség tünetek fokozódása is várható. De hát figyeljünk egymásra, és vigyázzon mindenki saját magára is. Tegye meg a szükséges lépéseket, tartsa a kezeügyében az esetleges szükséges gyógyszert, ami biztos, hogy segít. Mi pedig ma zenével, utána meg a horoszkópokkal folytatjuk. Alisa Keys, a Rolling Stones és Charlie Puth énekelnek addig is.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Rádió Most. Ne hallgass más.

0: programajánló.
1: Van még azért egy programajánló a horoszkópig, úgyhogy ezzel folytatjuk. Remek napot kívánok! EU Quiz Night tett próbára Európáról szóló tudásodat a Hans Donner Sörházban Kaposváron. Ma délután 5-től 7-ig zajlik majd a kvíz történelmi, kulturális, földrajzi, sport, zene és közéleti területen. Mindez mindez díjmentesen 4 fős csapatokban, de mindenféleképpen regisztrálni kell még majd. Holnap kiállítás nyílik, Tűtündérek Egyesületi kiállítás lesz. Eldrich Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója fogja majd megnyitni, méghozzá délután, holnap délután 4 órai kezdettel. A megnyitott követően varró workshoppal várják még az érdeklődőket, ahol neszeszert, kiskóembert és ajtókopogtatót lehet majd készíteni. Mindez a Takács Gyula könyvtárban. Holnap utára viszont már azt az orgona koncertet ajánlom, amit Bursics András orgona művész, a Zeneakadémia hallgatója fog tartani 19 óra 30 perces kezdéssel a kaposvári Nagy Boldogasszony székesegyházban. A belépés díjtalan. A Virágfürdőben a hétvégén 10-én, azaz szombaton este zenés éjszakai fürdőzés lesz, ez a Golden Night. Nyitva lesz a gyógyfürdő, a Wellness Világ, a fedett élményfürdő. A zenét pedig DJ Volumen, azaz kollégánk Horváth Szabi biztosítja, úgyhogy minden hétköznapra és hétvégére is jut a jóból.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Kíváncsiak vagytok, hogy hogyan alakul majd ez a mai nap? Akkor hangosítsatok. Első blokkban a mérleg, skorpió, nyilas és bak jóslatai következnek. Mérleg, a mai napon a belső harmónia és a jó diplomáciai érzék segít majd abban, hogy könnyedén elsimíts egy régóta húzódó munkahelyi vagy magánéleti nézeteltérést. Skorpió, erőteljes megérzéseid és éles meglátásaid révén ma olyan összefüggésekre deríthetsz fényt, amelyek komoly előnyt biztosítanak számodra a szakmai döntésekben. Nyilas, csupa lendület és optimizmus vagy ma, így a mai nap tökéletesen alkalmas arra, hogy új terveket szőj, vagy éppen belevágj egy izgalmas tanulmányi lehetőségbe. Bak, kitartó és céltudatos munkáddal ma elismerést válthatsz ki a környezetedből, így aztán érdemes a megszokottnál is nagyobb hangsúlyt fektetned a hosszú távú céljaidra.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: tale.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 3/2 rész vízöntőknek, halaknak, osoknak, bikáknak. Vízöntő, egy váratlan ötlet vagy kreatív szikra teljesen új megvilágításba helyezheti egy mindennapi problémádat van, ezért ne félj eltérni a megszokott sablonoktól. Halak, érzékenységed és empatikus hozzáállásodban mély érzelmi támogatást nyújt egy hozzád közel álló személynek, ami tovább erősíti a kapcsolatotokat. Kos, teli vagy energiával és cselekvési vágyjal, de vigyázz, hogy a döntéseidben ne ragadtasd el magad túlságosan, és hagyj időt a részletek átgondolására is. Bika, a stabilitásra és a gyakorlatiasságra törekvő szemléleted ma meghozza a gyümölcsét, különösen, ha pénzügyi vagy otthoni intéznivalókról van szó.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp harmadik egyben záró rész. Ikrek, rákok, oroszlánok, szüzek. Figyelem! Ikrek, élén kommunikációdal és nyitottságoddal ma könnyedén építesz új kapcsolatokat, amelyek hamarosan hasznos kapukat nyithatnak meg előtted. Rák, a családi és az otthoni békesség megőrzése áll a mai napod középpontjában, és az intuícióid pontosan megmutatják, mikor mire van szüksége a szeretteidnek. Oroszlán, kisugárzásod és természetes vezetői adottságaid révén ma könnyen a figyelem középpontjába kerülsz, ami nagyszerű lehetőséget ad a saját ötleteid érvényesítésére. És végül szűz, analitikus gondolkodásod és precizitásod ma megmentheti a napot egy bonyolult feladat során, így érdemes bizalommal támaszkodnod a saját logikádra.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: 10 perc múlva, 11 óra. Búcsúzóra fogom, hiszen 11 órakor érkezik majd Györfi Betta és átveszi a stafétát. Gloria Estefan egy nagyon hangulatos, mondjuk úgy Oldie But Goldie slágerével, a Kongával búcsúzom, ami 1990-es, és csatolnik is hozzá egy 1990-es idézetet. Harry Ford automágnás, bár nem érhette meg ezt a dátumot, de 1990-ben kiadtak egy üzleti és életmódbeli idézetgyűjteményt tőle, abban szerepelt: ha úgy érzed, hogy minden ellened van, emlékezz rá, a repülőgép is a széllel szemben száll fel, nem a széllel karöltve. Ezzel búcsúzom, csodás csütörtököt kívánva, sziasztok!
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Kértőkezekben, gyári minőségben. Válaszd a Hírofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hírofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Különleges kiállítás nyílt a Ripőrónai Múzeumban. Sportolói példaképek tartottak előadást a körcsarnokban. Jó napot kívánok, 11 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Somogy megyei Prima díj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterség tudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a Kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket. A leglátványosabb terepasztalon pedig a Kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a Kaposvári Sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
4: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Kylie Minogue énekelte Locomotion című slágerét a rádió. Mostan üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok, 8 perccel fél 12 előtt, én Györfi Betta vagyok, és délután 5-ig biztos, hogy együtt rádiózhatunk. Nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Mindenféle stílusból, hangulatból hozunk majd a legjobb slágerekből természetesen. Miley Cyrus érkezik Elle Fairbanks után, és most Harry Styles énekli az American Girls című dalát. Várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat a 70 32 32 355-ös SMS és Viber számunkra.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Balázs és Ampol párosának dala szólt a rádió moston, ez volt a She Makes Me Go című, 6 perccel múlt el 11:30. Ez a nap már nem olyan, mint a többi volt az elmúlt hetekben, hiszen sokkal több felhő van felettünk, de azért még nagyon kellemes meleg vár ránk a délutáni órákban is, hűvös tehát nagyon nem lesz, majd holnaptól inkább, és esőt is jósolnak, de csak a hajnali órákra. Abból pedig nem ártana több is, hiszen 1901 óta nem volt olyan száraz januártól szeptemberig az idő, mint idén. És természetesen sokkal melegebb is volt az őszünk, mint az általában lenni szokott. Nagyon sok csapadék hiányzik, rá kell nézni tavainkra, ha jól tudom, a Petőrketó is kiszáradt, a Balatonnál is ugye vannak problémák, és nem biztos, hogy segít majd mondjuk egy csapadékos tél ezen a helyzeten, bár természetesen valamit azért igen. Mi nektek próbálunk segíteni, hogy könnyebben, derűsebben teljen a nap, ezért hallgassátok nálunk a legnagyobb slágereket, Kygo és Nile Rodgers közösét majd, de előbb még itt van Ákos, úgyhogy fel a szívekkel.

Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. I took the long road across the ocean.

Ez volt Gary Barlow dala, az Open Road című a rádió. Moston 9 perc múlva lesz 12 óra, vagyis a csütörtöki nap első fele lassan lepörög, és sokan ebédlő asztalhoz is ülnek, munkatársaikkal, kollégákkal például. A munkahelyi közös étkezések során tanúsított viselkedésünk pedig az étkezés kötetlen jellege miatt nagyon sok mindent elárulhat rólunk, olyan dolgokat is, amelyekre nem is gondolnánk, és ezek a dolgok a karrierünk későbbi alakulására is meglepő hatással lehetnek. A közös ebéd egyébként mindig ad egy lehetőséget, ráadásul remek lehetőséget arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, lazítsunk és kapcsolatot építsünk, hiszen jobban megismerjük akár a közvetlen munkatársainkat, akár más területen dolgozókat, ami a későbbiek során megkönnyítheti az együttműködést. Ha bírjátok a srácokat, lányokat a munkahelyeteken, akkor nem érdemes tehát kimaradni, nem csak mondjuk egy közös ebédből, hanem egy kávészünetből, ami lehet éppen teázás is, de mindenképpen jó alkalom arra, hogy egy kicsit szorosabbra fűzzétek a kapcsolatot, és nagyon sok mindent tényleg meg lehet tudni a másikról, már a kedvetekre való a társaság, és remélem az a munkahelyeteken is. Itt a rádió Moston Rosé lesz társaságunkban nem sokára, illetve most MGR jön, ez a Lapoz tovább című daluk.

0: 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Ismét lehet korcsolyázni a kaposvári jégcsarnokban. Nyereményjátékot hirdetett a Csiky Gergely Színház. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Újra elkezdődött a jégkorcsolya szezon Kaposváron. A jégcsarnok kedden és pénteken, valamint szombat-vasárnap várja a látogatókat. A közönség korcsolyázásra megadott idősávokban lesz lehetőség. Ezeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola honlapján lehet megtekinteni. A köztes idősávokban jégkészítés zajlik. Nyereményjátékkal készül nézőinek a kaposvári Csiky Gergely Színház. A 6 fordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifa igénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Eredeti formájában visszaállítják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot. A csaknem 100 éves alkotást 1927-ben állították fel Budapesten, majd az 50-es években elbontották, később Dombóvárra került. Most ismét az eredeti 1927-es elrendezés szerint helyezik el. Az egyik oldalon Kossuth és a miniszterek, a másikon pedig a népet ábrázoló allegorikus alakok kapnak helyet. A szoborcsoport új mészkőtalpazatra kerül, körülötte pedig egy a magyar kokárdát idéző teret alakítanak ki.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet és egyre nagyobb esélye.

0: Érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
3: Nagyon izgalmas, de legalábbis hangulatos délutánunk lesz együtt. 4 perccel múlt el 12 óra. Tartsatok velünk, jön Evermax, a Mango Rise, és most a Why Don't We Have Fallen-nal.
4: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen, nothing but you and I. Can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise. Tell me you'll stay with me. If I'm being honest.

tart. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Interkontinentálisak vagyunk, vagyis eljuttatunk benneteket a föld minden pontjára a zenével. A Coldplay és Beyoncé közösét hallgattuk az imént itt a rádió moston, 2:01. Na de egy egészen különleges helyre invitál benneteket a Takács Gyula könyvtár, mégpedig Koreába, közelebb van, mint gondolnád. Az első koreai kulturális estet rendezik meg városunkban, október 26-án majd, hétfőn, ahol Szörényiné Ványi Gabriella előadásán keresztül lehet közelebb kerülni Korea izgalmas világához. Ráadásul egy új könyvklub is útjára indul, a Kaposvári Korea Klub havonta egy könyvvel, közös beszélgetésekkel és egy csipetnyi koreai kultúrával várja az olvasás szerelmeseit. A Takács Gyula könyvtár lesz mindig a helyszín, a részvétel ingyenes, de a könyvklubhoz rövid regisztráció szükséges, ha szeretnétek részt venni ezen. Szóval érdemes felfedezni együtt Koreát, ezúttal a könyvek világán keresztül is. Az időpont még egyszer október 26-a hétfő délután 5 óra. Várnak benneteket is. A szórakoztatás nálunk Amy Winehouse folytatja, de előtt Lil Nas X jön.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

A Queen egyik legnagyobb slágere 1984-ből szólt, a Radio Gaga című a rádió moston, ami tuti, hogy elhangzott 1986. július 27-én a Queen egyetlen magyarországi fellépésén, amiről egy koncertfilm is készült. Az 1986-os Magic Tour egyik állomásaként a Népstadionban 76 ezer ember előtt adott koncert teljes felvételét a filmen az együttes budapesti tartózkodása során készített jelenetekkel színesítették, például a megérkezés Budapestre Bécsből szárnyas hajóval. A koncert legismertebb momentuma, amikor ugye Freddie Mercury elénekli a közönségnek a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt. A teljes koncertfilmet a magyar állam költségére a Mafilm forgatta Zsombolyai János rendezésében. A film mozi premierje szintén Budapesten volt 1986. decemberében, és a videót a következő évben adták ki, még VHS-en. A 40 éves évforduló alkalmából pedig ezt a koncertfilmet felújították, és nem is akárkik, nagyon menő nevek és cégek dolgoztak rajta, hogy aztán újra a mozivásznon lássuk. Ráadásul a felújításhoz készült eddig soha nem látott friss interjúval is kiegészül a film, Brian May és Roger Taylor köszöntésével és nosztalgiázásával. Kaposváron is megtekinthető lesz ez a film, a Queen Budapest című koncertfilm, mégpedig a Kultik moziban holnap 6:30-tól, de nem csak egyetlen alkalommal tűzi műsora, viszont nem sokszor, mert még vasárnap este lehet megtekinteni 6:30-tól a Magic Queen in Budapest című zenés dokumentumfilmet. Ha ott voltatok, azért ne hagyjátok ki, ha nem voltatok ott, akkor pedig azért. Mi viszont utazunk tovább egy metróval, vagyis a Medix-szel most. Csak a hajad

Gwen Stefani és Akon közös dala volt ez a The Sweet Escape című a rádió. Most a 8 perc múlva lesz 1 óra, még van időnk arra, hogy felelevenítsünk egy régi klasszikust, ami egy olyan filmben szerepelt, ami igazi kultfilmé vált azóta, pedig erre még a készítők sem számítottak, de népszerűsége a mai napig kitart. A filmnek és zenéjének is Patrick Swayze, Wendy Fraserrel közösen adja elő a She's Like a Wind címűt, majd miután napjainkból bulizunk Purple Disco Machine és Kungs párosával, ez a Substitute

0: alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán!
0: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Még lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj jelöltjeire. Sikeres volt az Erdők hete program sorozat. Jó napot kívánok, egy óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József, kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterség tudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Az Erdők hete programjai idén is sok élményt és hasznos ismeretet kínáltak a somogyi gyerekeknek. A kaposvári erdők házában például a fényszennyezésről és az erdők élővilágáról tanulhattak, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskolában pedig az őszi természet változásait, az erdei életközösséget és a biodiverzitás fontosságát fedezték fel a diákok. A Kisfaludi utcai tagiskola tanulói nagy vadakkal és állatnyomokkal ismerkedtek, a Zserici Csillagparkban pedig a Gárdonyi iskola alsósai a csillagképekről, bolygókról és a tejútról hallhattak. A programok arra is felhívták a figyelmet, hogy a somogyi erdők egész évben kínálnak felfedezni valót. Kigyulladt egy személyautó kedden este az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A sofőr és utasa időben kiszálltak, a lángok eloltásában pedig a közelben parkoló kamionsofőrök segítettek, akik 4 porraloltóval fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át az utastérre. A helyszínre érkező siófoki hivatásos tűzoltók visszahűtötték a jármű felhevült alkatrészeit. A nyári hónapokban eltérően alakult a szálláshelyek forgalma Magyarországon. Miközben a szállodákban nagyjából szinten maradt a vendégéjszakák száma, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. Augusztusban összesen 5,8%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyek forgalma az előző évhez képest. Ezen belül a magánszállásokon csaknem 12%-os volt a visszaesés. A szállodák ugyanakkor közel 3 millió vendégéjszakát könyvelhettek el, ami megfelel az egy évvel korábbinak. Az ágazatot vizsgáló szakmai szövetség szerint viszont a több vendég nem jelentett automatikusan több bevételt. A szállodák átlagos szobaára és bevétele is csökkent.
2: Időjárás jelentés.
3: A mai napon már változékonyabbra fordul az idő, napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, helyenként zivatar is. A hőmérséklet még enyhe marad, délután 24-26 fok körül alakul, így a meleg időből egyelőre még nem veszítünk sokat.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
4: 4 perccel múlt el 1 óra. Hogy érzitek magatokat? Kellene egy kis energialöket, hogy ne olyan komótosan teljen ez a csütörtök? De aztán lehet, hogy sokak élete nagyon pörög, ahhoz is jó aláfestő lesz az AC/DC Thunderstruck című jelzet. Folytatjuk aztán a Jonas Blue újdonságával, a Girl Super.

volt Peggy Goodall az It Goes Like című a rádió moston. Ezen a délutánon mennyire értek rá mondjuk a Takács Gyula könyvtár felé venni az irányt, vagy mondjuk holnap egész nap a nyitvatartási időben? Zajlik ugyanis már tegnap óta a könyvbörze. Többféle témában és műfajban lehet válogatni a bőrzére érkezett kötetek közül, legyen szó régi kedvencről, régóta keresett címről, vagy egy spontán felfedezésről, kedvetekre válogathattok, és ráadásul a vásárlásotokkal támogatjátok a Kellner Bernát Alapítványt. Személy szerint én évek óta rendszeresen részt veszek ezen a könyvbörzén, és mindig találok kincset magamnak. Rátok is vár egy. A zenei kincsek pedig itt a 91.2-n szólnak. Alex Warren, Bloodline címűje, mindjárt Katy Perry Roar című.

0: Programajánló.
1: Akik szeretnek túrázni, vagy hallgatni előadást túrázásról, azok ma a Sennai kerékpáros pihenőben 6 órától meghallgathatják Molnár Csilla, vagyis Bakancsos Csilla előadását a Kék túráról Rockenbauer Pál nyomán, és a Soproni hegység kincses doboza című fotókiállítása is nyílik itt a lővérekről. A Kultik moziban mától újdonság a Másik Mami című horrorfilm, aztán a Mami Blue című vígjáték, és az Extázis Uncut című zenés film, amely Bongor díjnyertes Extázis lemezéhez készült albumfilm. Tűtündérek Egyesület kiállítása nyílik holnap a Takács Gyula könyvtárban délután 4 órakor. Elrics Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója nyitja meg a tárlatot, ami után jön egy varró workshop, ahol neszeszert, kis hóembert vagy ajtókopogtatót is lehet készíteni együtt, a részvétel ingyenes. Szombaton délután 2 órától 2 családi vagy gyermek program is zajlik majd a Desedán, egyrészt a Bella nyomában című kalandkör, ami egy több állomásos kis kihívás a gyerkőcök és családok részére, elsősorban óvodás vagy általános iskolás gyerkőcöknek lehet ez jó szórakozás, hogyha teljesítenek minden állomáson, akkor egy kis ajándékot is kapnak, valamint a családi nap is zajlik majd a Desedán, szombaton délután 2 órától a büféknél. Szombatra a Zselici Csillagpark is tervez egy kora esti csillaglest családoknak, Szaturnusz a távcsőben címmel. 6:45-kor kezdődik ez az esemény, a legkisebbek is mehetnek. Derült időben távcsővel lehet megfigyelni a Szaturnuszt, de a planetáriumban is sok érdekes témát vesznek majd elő. Még mindig szombaton, este 7:30-kor kezdődik Bursics András orgonaművész a Zeneakadémia hallgatójának orgona koncertje a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban, a belépés díjtalan. És lesz Golden Night zenés éjszakai fürdőzés szombaton a Virágfürdőben már 8:45-től hajnali 1-ig, a hangulat felelős DJ Volumen. A Bábszintér vasárnap családi matinéval várja a kicsiket és nagyokat. A Vaskakas Bábszínházból gurul hozzánk a Tütütutu autó, 10 órakor és 11 órakor is bemutatják az előadást a legkisebbeknek, a nagy tesó pedig közben az emeleti játszóházban érezheti jól magát.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

Suzy és Justin Timberlake közös dalát hallgattuk, a The Other Side címűt a Rádió Moston. Október 8-a van, röpül az idő, szokták mondani, főleg, ha jó társaságban van az ember, és reméljük a suliban is jól érzik magukat a gyerkőcök, jó a társaság, az osztálycsapat, de nem sokára itt az őszi szünet. Október 23-ával péntekkel meg is kezdődik, és nagyon sok izgalmas programmal készülnek tartalmasabbá tenni a fiatalok napjait a környéken is. Például játék és móka lesz a digitális térben, vagyis a digitális tudásközpontban. Aztán őszi lovasnapköziben is lehet a gyerkőc, akár minden áldott nap az őszi szünetben, és nem csak a kicsik, a nagyobbak is. Őszi kézműves napot is szerveznek október 30-ára a Varázskuckóban. Lesz élményfestés a gyerkőcöknek, ez is szintén egy napos program. De tök jó napot tartanak majd az alsó tagozatos iskolás gyerkőcöknek Kaposszerdahelyen a sportpályán október 29-én, és lesz aznap ugyanitt tök magnap az óvodásoknak is. A Takács Gyula könyvtárban pedig október 28-án délután 5 órától Kóczi lesz a könyvtárban, könyvbemutatót tartanak Schleyer Bettina íróval és Bakony Éva illusztrátorral. Itt lehet megismerkedni az első mesekönyvükkel, a Kóczi a könyvtárban cíművel. Sőt, a Zselici Csillagpark is készül az őszi szünetre egyébként jó kis programokkal. Biztos, hogy lesz még miről beszámolnunk a későbbiekben, úgyhogy tervezni is tudtok majd a gyerkőcökkel. Nekünk az a tervünk továbbra is, hogy szórakoztassunk benneteket Olly Murs és Travis McCoy közös dalával, és itt van Lost Frequencies is.

0: Reklám.
1: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb.

0: elindul a távfűtés Kaposváron. Figyelmeztetést adott ki a megyére a Hungaromet. Jó napot kívánok, 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön fokozatosan elindította a fűtési szolgáltatást Kaposváron a távhőszolgáltató a lakossági fogyasztóknál. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő a hűvösebb időjárás miatt kezdte meg a fűtés bekapcsolását. Azt kérik, hogy a lakók a rendszer légtelenítése érdekében a radiátor szelepeket a fűtés beindulásáig teljesen hagyják nyitva. Ha az indulásnál probléma adódik, azt a közös képviselők a távhőszolgáltató műszaki ügyfélszolgálatán jelezhetik. A nem lakossági fogyasztóknál a fűtést továbbra is csak külön kérésre indítják el. Zivatarok miatt adott ki elsőfokú sárga figyelmeztetést a Hungaromet Somogy megyére csütörtökön. Az időjárás délután változékonyra fordulhat, a kialakuló zivatarokat pedig villámlás, szélerősödés és akár jégeső is kísérheti. A figyelmeztetés Somogy megye egészére vonatkozik, így Kaposváron, Siófokon, Marcaliban, Nagyatádon és Barcson is érdemes figyelemmel követni az időjárás alakulását. Lezárult az idei turisztikai szezon, a rendőrség szerint pedig a tavainál kedvezőbben alakult a közbiztonság a Balatonon. A Közbiztonsági Bizottság siófoki záróértekezletén elhangzott, a bűncselekmények és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A nyári időszakban a nagy tömegeket vonzó rendezvények és a turisták magas száma miatt fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon azonban összességében rendben lezajlott. A rendőrség ugyanakkor a jövőben nagyobb figyelmet fordítana a biciklisek és a rolleresek ellenőrzésére, akik egyre gyakrabban válnak közlekedési balesetek résztvevőivé. Még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni november végéig. 2024. szeptember 1-től ugyanis már csak a tisztán elektromos járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A Digitális Magyarországi Ügynökség közleménye szerint a határidő lejárta után egy közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az új rendszámtábla átrendszámozás vagy típusváltás keretében történő kiadásáig tart. Az érintettek új karakterű rendszámot kell kérjenek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.475 forint, vagy karakterazonos rendszámcserét kérhetnek, amelynek eljárási díja 16.605 forint.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután már egy markáns hidegfront közelíti meg térségünket, ennek hatására labilissá válik a légkör, és megnövekszik a csapadékhajlam. A hőmérsékletekben egyelőre nem lesz jelentős változás. Délután, késő délután 25-26 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Mennyire érzitek magatokat fáradtnak csütörtök délután, 4 perccel 2 óra után? Az egész heti hajtás lehet, hogy lassan kijön az emberen, úgyhogy kell egy kis energia. Jack Jones és Zoe Weezerről gondoskodik a Never Be Lonely-val. Tartsatok továbbra is velünk!

A rádió most, de jó, hogy tudjátok hallgatni akár munka közben is. Hát nem mindegy, hogy az ember hol dolgozik, mit tesz nap, mint nap. Meg kell találnunk a jövőnket, és főleg a fiatalságnak, de aztán persze változtatni bármikor lehet. Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató lesz ismét a MATE Kaposvári kampuszán október 20-án és 21-én. A pályaválasztás ugye nem csak arról szól, hogy milyen szakmát vagy képzést választanak a fiatalok, arról is, hogy hol képzelik el a jövőjüket, hol tanulnak tovább, majd hol kezdenek kell dolgozni és építik fel az életüket. Ezért a kampusz számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, a fiatalok helyben tartása és a térség szakember utánpótlásának erősítése. Ehhez pedig már a pályaválasztás előtt meg kell mutatni, milyen lehetőségek várják őket itt Somogyban. Úgyhogy október 20-án és 21-én a kampusz ad otthont a Somogy megyei kormányhivatal pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató rendezvényének, ahol a tovább tanulás előtt álló fiatalok egy helyen ismerhetik meg a közép- és felsőoktatás képzéseket, szakmákat, valamint a duális képzés és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. Úgyhogy kedves szülők és fiatalok, ott a helyetek a MATE Kaposvári kampuszán október 20-án vagy 21-én, és meg fogjátok találni az irányt, hogy aztán merre tovább. És maradj még Bigával meg velünk itt a 91.2-n.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Még egy darabig van esélye a napnak, de most már egyre több felhő lesz felettünk, sűrű felhőzet. A csapadéknak van minimális esélye kora este, az éjszakai órákban, illetve hajnali órákban több, de nagyobb esőre nem kell számítani, és reggelre nem fog jelentősen lehűlni a levegő, 14 fokra ébredünk majd holnap, viszont nem lesz több napközben 16 foknál, tehát sokkal hűvösebb idő vár ránk majd pénteken, és a hétvégén is 15-16, esetleg 18 fok lehet, és szombaton és vasárnap is van esély esőre, sőt nagyobb esőre is már. Ugyanakkor változóan felhős napos időre is készülhetünk, na meg arra, hogy a szél továbbra is élénk lesz. A jövő héten 17 és 20 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, általában napos időben lesz részünk, kissé megélénkülő széllel, a reggelek pedig 5-7-8 fokosan telnek majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez a kompakt diszkó dala volt, a You Don't Care című a rádió moston. Nem sokára az Édenben érezhetjük magunkat. Egyrészt Mahónak és Molinak köszönhetően, legalábbis a 20-a csúcson, 20-a slágerlista adása 3 óra után kitűnő szórakozást ígér nektek, de Metzger Viki, Nagybog és Miss Mood is hozza az Éden című dalát még előtte. Ricky Martin fog énekelni, illetve One Republic zenélni, a Calvin Harris Regan Bowman féle közös Giant című dal is elhangzik, és most itt van Tate McRae a Nobody's Girl-el, meg én is jövök majd vissza még 4 óra után, maradjatok velünk!

0: harcok elé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától

0: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Karbantartás miatt bezár egy időre a virágfürdő élmény részlege. Új kiállítás nyílt a Ripőrónai Múzeumban. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 12-e és 22-e között zárva lesz a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá kapcsolódó kültéri medencék. Az éves vízcserét és a karbantartási munkákat végzik el ebben az időszakban. A tervek szerint október 23-án pénteken reggel 9-kor nyit újra ez a részleg. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul a megszokott nyitvatartás szerint működik. A Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterség tudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket, a leglátványosabb terepasztalon pedig a kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Nyereményjátékkal készül nézőinek a kaposvári Csiky Gergely Színház. A 6 fordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zsericzben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Kifogásolt a levegő minősége Kaposváron a legfrissebb mérések szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján a városban az ózon a meghatározó légszennyező, miközben több magyarországi településen már egészségtelen a levegő. A Hungaromet szerint a megélénkülő déli szél ugyanakkor javítani fog a helyzeten.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután már egy markáns hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására labilissá válik a légkör, és megnövekszik a csapadékhajlam. A hőmérsékletekben egyelőre nem lesz jelentős változás. Délután, késő délután 25-26 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottam.
3: A Búza csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Okay, let's go.
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Sziasztok, drága hallgatóink! Hello mindenkinek! Ez itt a Kuszalista teljes életnagyságban és teljes felszereltségben, hiszen itt van Vili és Miki.
8: És ez a villanykapcsoló itt mögöttem, ez önéletre kell teljesen.
7: Eddig a hátával 4-szer lekapcsolta és felkapcsolta a villanyt.
8: Én elmegyek haza.
7: Ne légy hisztis kis csaj.
8: Vagy villanyszerű leszek.
7: Jó. Lehet, hogy jobban keresné vele. Na.
8: Ebben vicces vagyok.
7: Gyerekek, fel vagyunk szerelkezve a jó kis dalokkal, hozunk újdonságot is, és persze nem feledkezünk meg a retro helyezetről sem. Nagyon szépen

0: Köszönjük továbbra is a támogatásotokat, nagyon sokan szóltok hozzá a Kusza lista témáihoz. Múlt héten mindenki képeket vadászott, és bizony többen kiemeltétek, hogy tényleg nagyon érdekes, hogy 20 évvel ezelőtt még eszünkbe sem jutott volna, hogy a régi festményeken okos telefonokat gondoljunk az emberek kezébe. Ez csak a mai világ hozadéka.
1: Én is haza akartam vinni egy Rembrandt.
0: Egy Rembrandt.
1: A Szép Műszti Műzeumban, de nem engedték.
0: Nem akarták odaadni? Állj, ezek a szemetek. Levelezz a Louvre-rel, Willi. Levelezz a Louvre-rel. Na, apropó mai világ. Biztos emlékeztek, hogy beszélgettünk a mesterséges intelligencia betöréséről, ugye?
1: AI, hogy mondjam?
0: AI.
1: MI,
0: ugye mesterséges intelligencia, vagy AI, Artificial Intelligence.
1: Hát én ma hallottam olyanokat, hogy akik tervezték, meg programozták, azok lepődtek meg, hogy miket csinál. Meglepte őket is.
0: Így van. Ahogy mondtam, tehát arra már felhívtuk régebben is a figyelmet, hogy az iparban jó szolgálatot tesz, de bizony, hogyha az AI kiszabadul, főleg a tájékozatlanabb, vagy a technológiához nem túlságosan értő embereknél okozhat komolyabb zavart, lehet nagyon félrevezető, és ugye ezt nyögjük manapság. Ezt bizony nap mint nap tapasztaljuk szerintem.
1: Hát biztos vannak ezek a rész videók, én meg is szoktam tőled kérdezni, most igazi?
0: Bizony.
1: És akkor mondta, hogy nem, és úgy bánom.
0: Igen. Főleg, főleg a didis lányoknál.
1: Igen.
0: Ez nem igazi Didi, Willi. Na, ami érdekes a témában, hogy jól látszik egy természetes szelekció is szerintem az AI-jal kapcsolatban, hiszen az ingyen elérhető olcsóbb AI modellekkel készült plakátok, képek, reklámszövegek, videók már kezdenek mindenkinek az agyára menni. Nagyon sokaktól hallom, hogy már megint azt látom, tudod, elterjed így mindig az, hogy van valami AI alkalmazás, ami ingyen enged ilyen-olyan képeket csinálni magadról, akkor a fél Facebook ismerősödnek olyan 80-as évekbeli képe lesz, olyan plakátot csinál, akármi, egy idő után már zavaró, amikor már mindenkinél azt látod. Na, nagyon sokan használják az AI-t mondjuk a munkájukhoz is. És erre is felhívják a hozzáértők a figyelmet, hogyha nem a munkát akarod megúszni az AI-jal, hanem kisegítő, mondhatni asszisztensi szerepbe helyezed az AI-t.
1: Hogy bizonyos... Különösen, hogyha szőke.
0: Igen, AI. Hogy bizonyos adatokat gyűjtsön össze neked, akkor nagyon jól lehet vele dolgozni, és nagyon gyorsan. Ha azonban te ki akarod váltani a saját munkádat az AI-jal,
1: mondjuk a saját értelmi, tehát én nem akarok fogalmazni, nem akarok azon agyalni, hogy milyen szöveget írek mondjuk valahova. És akkor megfogalmaztatom az AI-jal.
0: Így van, hogyha azt te nem nézed át,
1: igen,
0: nem lektorálod, akkor gagyi lesz. A nagy marketing cégek ezt a részét elutasítják. Használják az AI-t, viszont ha te mindent AI-jal csináltatsz, az ordítani fog. Szeretnéd azt, hogyha hozzád olyan zenék jutnának el, amit nem ember írt, hanem egy gép? Szeretnél olyan filmeket nézni, amit nem ember rendezett, nem emberek szerepelnek benne, hanem egy gép? Szeretnél, hogyha a kedvenc termékeid úgy jutnának el hozzád, hogy már semmilyen szinten nem szólítanak meg téged emberi hangon, hanem egy gép ír neked mindent?
1: Vannak ilyen gagyi szinkronok, amik szerintem külföldön készülnek, csak magyar hanggal mennek le. Nem is fogalmaz, nincs benne hangsúly, megörülök tőle. Tehát én meg sem nézem, kitörlöm, letiltom.
0: Na, erről beszélek.
1: A szakemberek... De te mondod, hogy vegyek 2 kiló cukrot, Miki, megyek
0: más.
1: Egy mázsáé.
0: A szakemberek egyébként arra is felhívják a figyelmet, hogy vigyázzunk, miket beszélgetünk is az AI-jal, mikről kérdezzük a véleményét. Sokaktól hallom, hogy a ChatGPT-re úgy tekintenek már, mint valami bibliára, amit a ChatGPT mond, a szentírás. Hát nagyon nem az. Na, egyre durvább tartalmakat lehet előállítani az AI segítségével, már vizuálisan is nagyon sok helyen lehetetlen megmondani szinte, hogy AI vagy sem, zenében és egyéb kommunikációs csatornákon sem könnyű dönteni, vagy akár a kulturális vonatkozásokban sem. Úgyhogy ezt nézzük ma meg, megnézzük, hol tartunk. Próbára teszünk benneteket, ma is zenékkel, illetve hogy kicsit komolyabb vizekre evezve, csinálunk egy AI kontra ember verskvízt, kiderítjük, hogy felismeritek-e, hogy melyik pársorost alkotta ember és melyiket AI. Én megmondom őszintén, megcsináltam ezt a tesztet, nyilván a nagyobb és a kedvenc költőim néhány sorát felismertem, viszont amikor ismeretlen sor volt, és csak azt próbáltam eldönteni, hogy vajon ezt ember fogalmazhatta meg, vagy AI, figyelj!
1: Hát én azt hittem neked...
0: Bukta buktára következett egymás után. Én úgy beszívtam. Na, kíváncsi vagyok, ti is megszívjátok.
1: Vagyis én.
0: Vagy te, meg a drága hallgatói. Na gyerekek, ma is hozzuk a nagy AI quizt. Előtte azonban egy dal jön. Ezt ember csinálta. A Lost Frequencies nevű formáció és a Leave It All című dal jön. Lejjebb csúszott már csak a 19., de azért még itt van.
2: A 19.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a Lost Frequencies, Leave It All, ez volt daluk címe, mi pedig
2: verselünk.
1: Meg egy kicsit AI tesztelünk.
2: Segítségével.
1: Egy kicsit tesztelünk, egy kicsit mindjárt zenélünk, és igen, az AI-t vesszük górcső alá, kritikus szemmel. A dal közben egymással beszélgettünk Willivel, hogy...
2: Ezeknek óriási szerverpark kell.
1: Így van, tehát hogy érdemes azon is elgondolkodni, amikor minden marhaságot megkérdeztek a ChatGPT-től, meg a Gemini-tól, meg a többitől, azt mondják, egyébként olvastam egy kutatást, hogy világszinten szinte egy város energiáját elhasználja az, hogyha csak megköszönöd a ChatGPT-nek a
2: tehát, választ. Tehát, hogy illedelmes vagyok.
1: Hát igen, az, hogy ő elmondja a választ, és utána nem kikapcsolod, hanem megmondod, hogy köszönöm szépen, ő meg válaszol, hogy nagyon szívesen, ha még segíthetek, akkor ezt csináld, azt csináld. Ha összeszedjük a világból hányan köszönik meg a ChatGPT-nek.
2: Mert mindenki okos meg ügyes.
1: Így van, és azt a szerver kapacitást, amit ez felhasznál, az egy kisebb városnak az energia háztartása, mert azt se felejtsétek el, hogy nem csak áramot zabálnak ezek a szerverparkok, hanem ugye ezeket hűteni kell, tehát hogy bemegy 5 liter víz, kijön 2 liter, tehát hogy folyók, tavak tűnnek el azért, mert a szerverparkokat hűteni kell. Nézd, itt volt egy élő példa Magyarországon, kevés volt a víz, az atomerőművet nem tudták normálisan hűteni. Tehát hogy ez most lehet itt ebből minden féle kérdést csinálni, de ez tény. Ha nincs víz, nincs hűtés. Ha nincs hűtés, le kell kapcsolni. Aki egy kicsit otthon van a számítás technikai világban, nézd meg azt, hogy most egy játékkonzol, egy számítógépes alkatrész bármi mennyibe kerül. 3-4-szerese, mint eddig. Az AI akkora kapacitást igényel a számítógép parkoktól, hogy ezek az óriási vállalatok fölvásárolják ezeket az alkatrészeket, és nyilván a gyártó ezért emeli az árat, és ezért van az, hogy 3-szor annyiba kerül minden. Olyan ügyesen kinyírjuk mi magunkat, hogy az valami fergeteges, gyerekek. Ha nem azzal,
2: tiltakozom,
1: hogy szétszennyezzük a levegőt, akkor kinyírjuk úgy a bolygót, hogy a sok izéval, mert válaszol. ChatGPT, mit csináljak a hőség ellen? Mondjuk ne az AI-t kérdezd meg a baromságról, basszus, és mondjuk, akkor lesz áram, te ököl.
2: Nekem is vannak olyan ismerőseim, hogy mindent tőle kérdez.
1: Hát mert kényelmesek vagyunk, mert a kényelem minden előtt van, mindenek előtt.
2: De arra is panaszkodnak, és ez is valós probléma, hogy a diákok butulnak, hűlnek, mert mind, nem gondolkodnak.
1: Mert a szülők
2: nincs
1: is
2: logikus, igen, nincs logikus gondolkodás. Én múltkor voltam egy ismerősöknél, volt egy 3 éves kisfiú, haláli aranyos, kapott egy telefon. Azt teszteltük, hogy meddig nem lesz vele baj. Hát egész éjszakán meg van vele baj.
1: Az kemény. Úgyhogy egyértelműen mondhatjuk, hogy az AI egy teljesen új kihívás elé állította az emberiséget, és hogyha azt gondoljátok, hogy ez nem így van, akkor csak mondom, biztos hallottátok ti is, hogy az amerikai hírszerzés első embere átveszi a Fehérház mesterséges intelligencia politikájának az irányítását. Emberünk egyúttal az újonnan létrehozott kormányzati munkacsoport, a Super Intelligence Force élére kerül. Az új amerikai álláspont ugyanis az, hogy amikor valami egyszerre lehetőség és fenyegetés, akkor jobb, ha kézben tartjuk. Azért ez nem annyira megnyugtató, gyerekek.
2: Ijesztő.
1: Aztán, ha tovább böngészünk a hírekben, bizony az is kiderült az elmúlt napokban, hetekben, hogy egyre komolyabb viták övezik az AI fejlődését, például eskü alatt tesz vallomást egy kutató az emberiséget fenyegető veszélyekről, miközben maga egy kimondottan mesterséges intelligencia vállalat vezérigazgatója
2: hívja fel rá a figyelmet, hogy baj lesz.
1: A fejlesztések lassítására figyelmeztet.
2: Igen, ezt én is hallottam, hogy teszteltek egy mesterséges intelligenciát, adtak neki egy feladatot, de nem engedték fel a hálóra, tehát korlátozták a mozgását.
1: Aha, közeget,
2: abban
1: aha.
2: A részben, és fölülírta a parancsokat, kiment, uh-huh. Megoldotta, visszajött, és később derült ki a linkek alapján, hogy ez
1: hogy még
2: kicsit kirándult.
1: Hát erre tök jó példa az, figyelj, sokat cikkeztek arról is manapság, hogy az OpenAI több mint 100 szervezetet kellett, hogy értesítsen a kontroll alól kiszabadult önálló AI ügynökei miatt.
2: Atya, AI ügynökök vannak.
1: Érted? Mindazonáltal a tudományos területen hatalmas lehetőségek rejlenek az AI-ban is. Ez a másik oldal, hogy míg marhaságokra fecséreljük az energiát, addig hasznos is lehetne, hiszen új kísérlet sorozat indult útnak. Az AI rendszereket ugyanis ráeresztették az enzimkutatásra és a DNS vizsgálatokra, és állítólag történelmi felfedezésekhez vezethet a biológia területén.
2: Miért van neked 4 füled?
1: Az nem az AI-tól van. Az alacsony vizállástól, meg a piki a paksi füles.
2: Na. Na. Most esetben a paksi
1: füles. A gyerekek.
2: Nincs sugárzás.
1: Na, hát még az AI rendszerek kiszabaduló ügynökökkel támadnak, illetve nagy változások történnek a biológia területén. Mindeközben mi ülünk és nézzük, ahogy egy teknős táncolva énekel, ahogy a nagy reppel, vagy hogy Hamilton és Verstappen közösen énekelnek Taylor Swiftet egy közös autózós bulin, és a többi marhaságot, ami vizuálisan megjelenik, közben nem igaz. Na, félre a dumával, hamarosan hozzuk nektek a tesztet, hogy hogy állunk most. Felismeritek-e az AI zenéket, és felismeritek-e, hogy egy ember vagy egy AI írt egy 4 soros verset? Döbbenetes lesz. Döbbenetes, ezt garantálhatom. Na, előtt azonban muzsikáljunk egy picikét, gyerekek. A U2 és Martin Garrix dala Fireflies következik, ugyanis már is játsszuk.
3: A 15.

0: a csúcson. Hacsak a legjobbak köléredben.
1: Martin Garrix és a YouTube dala Firefly szólt itt a Hacsban.
2: Jaj, te kis paksi fülesem. Egyébként az előbb azon gondolkodtam, mert az enzimek, meg kutatások, meg gének, meg betegségek megelőzésére, vagy felszabolására jó lehet az AI. Melyik van belőle több a jó oldala, tehát amikor kutatásokra használjuk, vagy eldönti, hogy lesikálja az egyik országot a térképről?
1: Figyelj, nagyon jó kérdés, mert hogy azért, tehát azért nem egy önálló individuum az AI. Az AI emberek által üzemeltetett rendszer, ami még szolgáltat. Inkább azt kéne felismerni, és ezt mondom én, hogy tehát értem én, hogy ez tök jó fejlesztés, meg könnyíti a dolgunkat, de kéne valahol rangsorolni. Tehát addig, amíg baromságokat kérdezünk a ChatGPT-től, mert lehetőség van rá, addig azt az energiát használhatnánk arra is, hogy Nagyi ne vakuljon meg 80 évesen. Érted? Igen. Mert hogy segíthetne benne. Tehát, hogy megint olyan dolgokra fogjuk elpazarolni az energiát, meg olyan marhaságokra megy el a kapacitás nagy része, ami rohadtul. Igen, nézd meg azt a rohadt menetrendet a telefonodon simán, és ne a ChatGPT-vel. Érted? Menj el Dokihoz. Ne a ChatGPT-vel nézegettesd a izét a furunkulust a lábadon. Basszus. Érted? Tehát, hogy az emberi hülyeség már megint.
2: Hát...
1: Na, ezzel úgyse tudunk leszámolni, gyerekek. Most egy kicsit menjünk át a könnyedebb oldalra, jó?
2: Vers lesz.
1: Jöjjön egy kis teszt, most zenei teszttel kezdünk, mit szólsz, majd középen lesz vers. Mutatni fogok zenei részleteket nektek, egy dolgot szeretnék tudni, szerintetek ember készítette, vagy AI? Figyelj, jön az első bejátszás.

0: Tomorrowlanden.
1: Lazán. Na, szeretném hallani a válaszotokat. AI vagy ember? Egy tippet kérek.
0: Ember.
1: Ember?
0: Igen. Ez AI-t akartam mondani, de aztán nem, ember.
1: Ember?
0: Ember.
1: For Steven és az Alive című dal.
0: Na, ugye, hogy ember.
1: Ez egy valódi előadó. Bár nagyon titokzatos a fiatal ember, több videón is látható munka közben, nem nagyon vágyik a nyilvánosság elé, nem árulta azt sem el, hogy milyen származású. Azt mondják, európai valószínűleg. For Steven néven fut, így jelenteti meg a dalait, amiket egy elektronikus eszközzel, egy jellegzetes hangzásúval, aki egy picit jártasabb a zenében valószínűleg felismerte, emulátornak hívják azt a félig analóg, félig digitális kis berendezést, amivel ezeket a hangokat
0: kreálta. Nem elevátor.
1: Nem elevétor, emulátor. Na, jöjjön a következő dal, vajon ezt ember csinálja, vagy AI? Figyelj!

0: Remélem, hogy ember. Érzelmileg azt kell mondja, hogy ember.
1: Igen, mert egy gyerekkórus énekel benne?
0: Igen.
1: De ugye tudod, hogy a gyerekkórus az nem igazi gyerekkórus. AI vagy ember?
0: Remélem, hogy ember.
1: Emberre tippelsz?
0: Igen.
1: Na gyerekek, ügyes vagy. Edmundo Silvának hívják a fiatalembert. Listen to the Waves, ez a dal címe. Ha minden igaz, akkor hamarosan a rádió most zenei kínálatában is benne lesz. Egyébként nagyon kedvelem ezt a dalt, én nagyon csípem ezt a nótát, mert nagyon jó.
0: Köszönöm. Vagy de, hogy Miki. BG Mike.
1: Ennyi. Na, ez egy valódi előadó volt. Edmundo Silva egyébként egy egyre nagyobb nevet szerző EDM DJ, bár latinosnak hat a neve, valójában egy svéd fiatalemberről van szó, Eddie Johnson az igazi neve, Edmundo Silva. Ez egy ember volt. Na, jön a következő.
0: Eddig 2-0?
1: Eddig 2-0. Az is lehet, hogy mindegyik ember lesz, vagy mindegyik AI, nem tudhatjuk. Következzik egy újabb elektronikus zene.
0: Ráadásul nehezebb az elektrozenéket ki. Na, nem biztos, volt egy olyan énekes, aki azt hittem, hogy ember, aztán az volt.

0: csak azért, hogy legyen egy ellenvélemény is AI.
1: Pont erre mondod, hogy AI? Hát hallgass meg az ember hangját.
0: Én már ráfasztam egy korábbi adásnál, amikor azt gondoltam, hogy az rendes ének, és nem az volt. Jó a zene. Nem, AI.
1: AI? Ügyes vagy! Ez valóban AI!
0: De nem az én megismertem, ráéreztem.
1: Most mondjátok meg! AI csinálta ezt a zenét, Deep Organic Afro Music és a Soul Echo. Ez bizony egy AI zene, egy AI rendszer által kreált.
0: De igen. Felhasználja valakinek a hangját, és attól lesz AI, vagy az AI adja ezt a...
1: Ő generál hangot.
0: Tehát igen, igen. Akkor nincs emberi hangszer.
1: Nincs. Digitális, nagyon, minden
0: nagyon
1: digitális.
0: Nagyon valós.
1: Na még egy dal így ennek a kis blokknak a végére. Vajon ez AI vagy ember?

0: Nagyon érdekes kis zene.
1: Emberi hangnak tűnik, mint hogy ez lenne valódi torok.
0: Azt mondod? Na vajon ez AI zene vagy emberi zene? Villike, rajtad a választás és a világ szeme. Meg rajtatok is, drága hallgatók, szerintetek igazi volt, vagy AI?
1: X. Basz.
0: Tényleg nagyon nehéz megmondani. Tippelj!
1: Emberinek tűnt.
0: Igen?
1: Inkább ember.
0: Eltaláltad, ez egy valódi ember, ráadásul Neo által készített zene. Ocean Shore ez a dal címe, igazi előadó Neo egyik dala. Ti, hogy szerepeltetek, drága hallgatók, kiszúrjátok az AI zenét? Ha igen...
1: 4-1.
0: Hát így van, tehát hogy nem 4-1, hanem 4-0, mindent eltaláltál. Na, ha most elbizakodod magad, akkor ma most irgalmatlanul megtanítanak benneteket, kezdjük be dudálni a verses kvizzel, nem sokára hozzuk, előtte azonban elmegyünk egy pici reklámra, sőt, reklám előtt még azért muzsikálunk nektek. James Blunt egyáltalán nem AI, ő létezik, még mindig, Taste Like Summer című dala pedig már is forog.
2: A 11.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez nagyot fog szólni! 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista!
3: Így van, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát, ezek mi vagyunk, nyugalom, ez nem az AI, ezek mi vagyunk, tényleg itt van Willi, tényleg
4: várjál,
3: itt van
4: Miki. Bakizok, jó. Tudnak szörtyögést?
3: A Tikit, akit nem tudja felszívni az AI, bár döbbenet mostanában én nem használok ChatGPT-t, valaki pont előttem beszélgetett vele, hogy...
4: De használj! Bocs, ez viccer volt.
3: Jó, volt becsüllek. Mert ráresztem a telefonodra, aztán...
4: Becsüllek, Miki.
3: Beállítatom bele a saját arcomat háttérképnek, hogy ne tud kitörölni. Emlékszel, amikor átállítottuk még a Nokia telefonodnak a csengő hangját? Képzeljétek elő, Willi megvette az első ilyen okosnak tűnő Nokia telefonját.
4: Csak nem, ugye ott még... volt.
3: Nem, az egy Nokia volt, már ilyen szétcsattintható, szétnyitható. Szerettem. És éppen készült egy sajtótájékoztatóra. Fölírtuk mi egy papírra, hogy menü jobbra, föl, menü, oké, jobbra, hogy lehet a nyelvet beállítani, mert tudtuk, ha átállítjuk szuahélire a nyelvet, akkor nem fog menni, és rátöltöttük neki a Kék Osztriga Bárnak a zenéjét a rendőrakadémiából. Átállítottuk neki, elment sajtótájékoztatóra, és egyfolytában hívogattuk, de nem tudta lenémíteni a telefon, mert azok még nem úgy voltak, és emlékszem, jöttél vissza.
4: Igen, dögög vagytok.
3: Szellő! Mao! Melyik állítottál a telefonomat? Annyira ideges volt, meg úgy menekültünk előle. Jaj, de szép volt. Na, ilyet csinálok veled most is.
4: Ezért öregedtem meg hirtelen 80 éves.
3: Nekünk adtad a fiatalságodat, és így adtuk vissza.
4: Ott még csak 20 éves volt, amikor kijöttem a teremből, 40 lettem. Na.
3: Na, így szarakodjál velem, bocsánat. Majd adok én neked.
4: Nem, gyerekek, jó buli volt.
3: Jó, most megy utólag. Akkor nem úgy tűntél.
4: Nem sajnáltam volna a telefont, ott összetöröm.
3: De akkor nem ürültél ennyire, Willi. Nem tűnt jó poénnak. Na, gyerekek, elérkeztünk az 5. helyezethez, ami micsoda.
4: Várj, megkérdem az AI-t, Gemini. Beírom a Gemininek. Kedves AI, ez a 20 csúcson népszerű műsorom, az 5. helyezett általában régebbi dalokkal foglalkozik. Mi az?
5: A retro temesüge.
3: Megmondta neked.
4: Oké.
3: Na, gyerekek, sajnos most volt itt a nagy virtsaftban, kicsit nyugodjunk le, mert hogy sajnos most volt a 23. évfordulója, hogy elköszönt tőlünk Robert Palmer.
4: Ó, volt egy klipje, ahol ilyen
3: több
4: pirosra kirúzsozott, nagyon egyforma csajok, egyenszerkóban, egyenhajjal.
3: Bizony. Gitároztak, doboltak.
4: Hogy senki se dobogat meg gitárakat, nézte.
3: Meg a Robert Palmer se. Ezért nem ugrik be az arca nektek. Ha most nem tudjátok felidézni, az azért van, hogy túl sok volt a jó csaj körül.
4: Aztán 4 vagy 5 voltak, de mindegyik, aki gitározott.
3: És ilyen balra-jobbra lépkedtek, tipikus, Isten. Igen. Kétszeres Grammy-díjas, MTV Video Music Awards díjas, Brit Awards díjas, a legjobb férfi rock előadó díjára 2 alkalommal jelölt angol énekes, gitáros, basszusgitáros, billentyűs és dobos, tehát egy multi-instrumentalista úriemberről van szó, aki ráadásul nagyon szeretett jófej zenekarokkal együttműködni, és képzeljétek el, 1990-ben a UB40-val csinált egy közös dalt, I'll Be Your Baby Tonight, az egyik legjobb kis koprodukció volt, úgyhogy ezzel emlékezünk Robert Palmerre, ez az eheti retro helyezettünk.
0: 20 a csúcson!
6: Gyönyör a kövön!
7: Oh, that's nice!

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Ők voltak Robert Palmer és a UB40 az I'll Be Your Baby Tonight című dalla. Jaj, mennyit játszotta az MTV, de szerettem. 1990-ben készült ez a dal. Sajnos
2: nem is számolom ki.
1: Már ne számold.
2: Megkezdem a
1: kérlek, 26 éve volt. Lópikula, 36.
2: Mégis
1: 36.
2: Csak megkérdezem.
1: 36 éve volt, ne számolt ki. Sajnos már 23 éve annak is, hogy Robert Palmer elköszönt.
2: Miért nem tud számolni, Miki?
1: Na, ugye sokat mondjuk azt, hogy egy gép nem helyettesítheti az érzéseket. Ez való igaz, de szimulálni tudja. Jöjjön a kvízünk következő része, felismeritek-e, menjünk egy kicsit a mélyebb érzésekbe. Ilyen kis pársoros, négysoros kis vers idézeteket fogok nektek elmondani.
3: Kulturális magasságokba emelkedünk.
1: Döntsétek el, hogy vajon ember írta vagy AI. Kezdjünk. Vili, felkészültél?
2: Anyám tyúkja. Petőfi Sándor. Hé, mi a kő, tyúkanyó?
1: Fog be.
2: Nadlást is akarod?
1: Nem.
2: Arany János, Toldi.
1: A bánat nem nagy, csak pontos. Mindig talál, sosem fontos. Ha mosolyjon, elbújik, mint gyerek, ha rosszat mondott.
2: Ez igazi.
1: Ez ember?
2: Enged. Nagyon jók a szófordulatok. Ember. Azt nem tudom, meg nem mondom, hogy melyik.
1: Oké. Okay. Bukta. AI. Ez egy AI által írt.
2: Hogy hívják?
1: AI.
2: De nincs neve?
1: Nincs neve AI. Magának, AI. És a versnek sincs címe.
2: Virtuál Petőfi?
1: Virtuál Endre.
2: Jó, oké. Okay.
1: Akkor következő. Figyelj. Ne kérdezd, miért maradok. A szél is visszajár a fákhoz. Nem minden út visz el innen. Van, ami csak körbejár most. AI vagy ember?
2: Hát annyira élethű volt az előző is, az mély emberi érzelmekről szólt, ha elemeznem kellene ezt a néhány soros versecskét, amely visszatérít bennünket a 13. században. Nem mehetnék haza?
1: Hogy nem mellé beszélés, Vilmos? Választ kérek. AI vagy ember?
2: AI.
1: Eltaláltad, ez is AI volt.
2: Na, egy-egy.
1: Oké, okay, következő. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távoli csillag remegő sugarát.
2: Ez ember. Ez van azért, hogy ember.
1: Hát bizony, Tóth Árpád verse ez.
2: Jaj,
1: a vers címe Lélektől lélekig.
2: Mondd, te kis lélek, én meg más.
1: Állok az ablak mellett éjszakas, a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távoli csillag remegő sugarát.
2: Hála Istennek.
1: De szép. Na, akkor 2-1, eddig jól állsz. Következő. Az égre írjad fel akár, vagy az utcákon a falra, nincs más érvényes szabály, a tökéletlen a tökéletest tökéletesen eltakarja.
2: Ez ember.
1: Ráadásul az egyik kedvenc versem. Kis Dénesnek a Fölirat című verse. Imádom, fiatal koromban olvastam ezt a verset, és azóta nekem ez egy ilyen ever az egyik kedvenc négysorosom.
2: Pörgetlek vissza.
1: Az égre írjad fel akár, vagy az utcákon a falra, nincs más érvényes szabály, a tökéletlen a tökéletest tökéletesen eltakarja.
2: És sajnos.
1: És egyébként tökéletes igazság. Így. Na gyerekek, következő. Nem tudom, hol lett vége már, csak érzem, elfogyott a nyár. És elfogyott, mi volt veled, a szó, a csönd, a képzelet.
2: Húha.
1: Na?
2: Ez AI.
1: Tényleg? Azt
2: mondod? Igen, de nem azért, inkább ráéreztem. Tehát embernek mondanám, de most ez AI, meg akarsz szívatni.
1: Nagyon jó, nagyon jól érzed. Igen, AI volt.
2: Pedig nagyon élethű volt, nagyon olyan érzelmi dolgokat pengetett.
1: Megpengette az érzelmi húrjaidat, Vili. Azt a kettőt elhangolódva. Nem, már vicceleket.
2: Nem volt rossz egyébként.
1: Sok. Na, következő gyerekek, figyeljetek. Egy ablak nyílik bennem még, ahol a múltba ma is belép. Nem zártam be, csak hagytam ott, hogy néha lássam, ki voltam ott.
2: De jó, az tetszik. Ez nem AI, ez ember.
1: Bukta, mert ez is AI.
2: Ne szorakozz.
1: Komolyan mondom, ez is AI.
2: Miki, nézz a szembe. Tényleg AI?
1: AI, bizony, nem hazudnék. Következő. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az éjben.
2: Nagyon szép. Ráadásul ezeket a stílusú verseket, ezeket értem és szeretem is. Már úgy a mondani valóját. Uh-huh. Ember.
1: Hát persze, hogy ember. Ez a másik nagyon-nagyon szeretett és kedvenc versem, Radnóti Miklós és az Éjszaka című verséből ez az utolsó néhány sor. Imádom ezt a verset, annyira gyönyörű. Radnótit, figyelj, az egyik legjobb költőnk volt, Csóró. A gépezett, bedarált a szegényt, hát nagyon-nagyon-nagyon hányatott sorsa volt, pedig egy olyan csodálatos ember volt, hogy hihetetlen. Aki ismeri Radnóti verseit, tudja nagyon jól, hogy szenvedni ember nem szenvedett többet, mint az a szegény, de na, mindegy. Mielőtt elérzékenyülök. Nagyon-nagyon. Na, aztán figyelj, következő gyerekek, még egy versidézet, figyeljetek! Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halkszirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
2: Ember.
1: Bizony, Reményik Sándor Csendes Csodák de című jó, verse. Ez is jó. A másik kedvencem.
2: Nagyon jó.
1: Megmondom őszintén, beépítettem a kedvenc verseimet ebbe a kis játékba, mert imádom. Basszus, Reményiket is imádom. Na, menjünk tovább. A tenger szélét nézem én, ott marad lábnyomot helyén. A hullám írja, itt voltál, majd eltörli könnyedén.
2: Ijáj.
1: Azt mondod, Ijáj?
2: Maradok az Ijájnál.
1: Ijáj.
2: Úgy lopta.
1: Eltaláltad.
2: Úgy lopta.
1: Így van, AI. Na és akkor jöjjön az utolsó, gyerekek. Na, ezzel most mindenki eldönthet mindent. Ahogy nőnek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj jobban és jobban az eljátszott öregség.
2: Ez ember.
1: Adi Endre.
2: Na.
1: Eljátszott ugye. Öregség című.
2: Köszön.
1: Verse. Na, köszön. Nagyon ügyes vagy egyébként. Én sokkal többre gondoltam, hát nyilván amiket ismertem, mert kiegészítettem ezeket az AI verseket, mert találtam egy felületen. Nyilván a kedvenc verseimet beleraktam, Adit is, Reményiket is, mindent, de egyébként azok, amik AI versek voltak, azokról én sokkal rosszabb arányba tudtam megmondani azt, hogy ezt ember írta-e, vagy AI. Én azt hittem egy csomóra, hogy ember, aztán közben...
2: Nem, mint annyira értenék hozzám, mert megleptél, hogy ennyi verses köteted van, amiket szeretsz, vagy költőd van. Ugyanakkor az AI-ra visszatérve szerintem épp a nagyon jó költők versein keresztül alakított ki magának ilyeneket. Tanul érzelmeket is generál.
1: Hát, vagy pontosabban nem érzetet, egyszerűen akkora adatmennyiség áll a rendelkezésére, hogy ebből egyszerűen le tudja szimulálni. És tudjátok, mi a durva? Ezek mögött is mi van? Matek. Egyesek és nullák. Számok. Az AI ez alapján működik. Tehát nem gondolkodik, mint mi, hanem egyszerűen matematikai alapon generális szimulál dolgokat, csak mi tesszük ezt össze emberi érzésekké.
2: Csak ne a kiszámoljon egy harmadik világháború esélyét.
1: Nem, abban is jók vagyunk mi emberek, nem kell nekünk AI ahhoz, hogy kinyírjuk egymást.
2: Azt kinyírjuk anélkül.
1: Az biztos. Na gyerekek, gyorsan akkor jöjjön még egy dal, mert van egy zenei kvízünk még. Dove Cameron feljebb ugrott a When in Rome című dallal. Nagyon jó felvétel. Ez a harmadik, ez jön most.
4: A harmadik.

jó kis dal volt, When in Rome, Dove Cameron, ez pedig a 20-a csúcson a 20-a-20-as slágerlista, huncut listánk, huncut végén, egy huncut kis quiz, AI quiz. Megint csak zenélünk, jó gyerekek? Nem is húzom az időt, mert nagyon-nagyon elment, úgyhogy már is mutatom nektek, belecsapunk a közepébe, mutatok egy zenei bejátszást, mondd meg, AI vagy ember.

0: Miért nem tetszik?
1: Mert nem. Na, hadd, én döntöm el, jó? Jaj.
0: Várj, a refrént legalább várd meg, Pubi.
1: A hanggal van, hang tűnik a generáltnak. Jaj.
0: Igen?
1: A férfi egyáltalán?
0: Kérlek szépen, ez a The Strike nevű zenekar volt.
1: Hát akkor nem.
0: Buktad. Famous, ez daluk címe. Ez egy valódi zenekar, a Strike egy Los Angeles-i pop és indie rock banda. Ha? Na jó, figyelj. Menjünk tovább. Jöjjön egy kis New Retro Wave muzsika. Figyelj.

0: az ember, előadó, igazi, biztos. Nem létezik, hogy ez mesterséges. Hagyom, hogy... Az ember. Látom rajtad, hogy ember. Csak akartam hagyni, hogy átjárjon a zene.
1: Some Kind of Wonderful, ugye? Ez a dal címe, olyan AI, mint az állat, öcsi.
0: Ne ba! Na basszus!
1: De, AI.
0: Hát, öregem.
1: Bizony, AI volt.
0: Elvesztettem volna a fogadást.
1: Hát el. Na jöjjön a következő. Figyelj, Vili!

0: Mondod meg?
1: Meggondolom, ember. Élő. Előadó. Nem tudom, ki, de jó.
0: Várjál, figyelj! Olyan nagyon slágeresnek tűnik.
1: Jó, ember.
0: Ember?
1: Jó, akkor is a vesztek. Egész jól állok eddig.
0: Egész jól állsz, igen. Szóval azt mondod, ember.
1: Nulla.
0: Bizony, hát gyerekek, ez a Toto egyik dala.
1: Jaj, de jó.
0: Toto, Going Home.
1: Tudtam, hogy Toto.
0: 1998-ban adták ki ezt a felvételt. Szuper. Na, akkor jöjjön még egy zene. Még van kettőnk. Jöjjön a következő, figyelj.

0: És most beköszön a refrén. Kicsit olyan Nickelback-es.
1: Igen. De nem Nickelback. Igazi.
0: Azt mondod? Hát a nagy lófüttyöt. Gyerekek, ez is AI. AI. I don't know how ez a dal címe. Dark Outlaw Country.
1: Hogy menjek el ennek a koncertjére?
0: Hát ennek sehogy. Maximum a konyhában. A laptopról. Na és akkor jöjjön az utolsó zene. Na vajon ez AI vagy emberi? Figyeld csak! Nagyon alattomos az AI.

0: Megtévesztő nagyon. Na Vili, most minden eldől. AI vagy ember?
1: Hát mivel eddig mindig ember, ezt most legyen AI. Azért ne fulladj meg.
0: Jó, próbálom. Jaj, hát gyerekek, ez igazi. Vili, ez igazi, képzeld el, ezt is benyomaltad. De megértem, mert hogy nagyon nehéz megmondani, hát de egyszer ráadásul hát ide is becsempésztem egy kicsit a kedvenceimet. Hát ugye ez a svéd Grammy-díjas zenekar, a Ghost dala, az Umbra. Umbra. Ez egy latin szó, árnyékot, teljes sötétséget jelent.
1: Ez most rám igaz.
0: Itt neked a fejedben, nekem a lelkemben, semmi gond. Nem, ám, imádlak. Na, igen, ez a sötétség pont olyan, mint ami a fejünkben tud lenni, hogyha el kell döntenünk, hogy igaz-e vagy nem, amit látunk vagy hallunk. Egyébként zárszóként ezt említettük már, az Unió állítólag tényleg egy új szabályozást tervez bevezetni, aminek köszönhetően a jövőben minden AI tartalmat gyártani képes program, applikáció, felület egy olyan markert fog a tartalmaiba beépíteni, amit mi nyilván nem fogunk észrevenni. Ha bárki kitesz AI által generált tartalmat, akkor a social felületek ezt fel fogják ismerni, tehát az összes olyan videónál elvileg látni fogod, hogy az nem valódi, hanem AI.
1: Mi van a dallal, ha nincs videó?
0: Ott is.
1: Ha-ha.
0: Tehát innentől kezdve az AI felismeri az AI-t, és jelez, hogy AI. Szuper! Az AI véd vagy meg minket az AI-tól. Na, drága hallgatók, mi pedig megvédtünk benneteket remélhetőleg az unalomtól, ám elröppent ez a kis óra. Egy újdonsággal búcsúzunk, Taylor Swift dala, a Patient Zero berobbant szinte a nemzetközi listákra, és mindenhol vezető, ezért mi sem tehettük hátrébb. Taylor Swift-tel búcsúzik Vilike és Miki, abban a reményben, hogy találkozunk jövő héten.
1: Yeah.
0: Sziasztok!
2: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Adios. A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Reklám.
2: Gyors, megbízható.

0: Balloonfly élményjegyet adunk a Budapesti Városligetbe. És ez még nem minden. A vásárlók közül egy szerencsés család wellness álom hétvégét nyerhet az Aqua World Resort Budapestben. Citroën családi hetek. Élmények négy keréken. Részletek a citroenkaposvár.hu oldalon, vagy az A la carte autóházban a Hársalja út 5 szám alatt.
1: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
2: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem.
0: Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
3: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez tékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, félemelet. Benoy hanglemez téka, a zene otthona.
0: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
0: Keresd az Autonexusnál Kaposváron. A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Elindul a távfűtés Kaposváron. Gyakorlatoztak a somogyi tűzoltók. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják, 4 óra van. Csütörtökön fokozatosan elindította a fűtési szolgáltatást Kaposváron a távhőszolgáltató a lakossági fogyasztóknál. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő a hűvösebb időjárás miatt kezdte meg a fűtés bekapcsolását. Azt kérik, hogy a lakók a rendszer légtelenítése érdekében a radiátor szelepeket a fűtés beindulásáig teljesen hagyják nyitva. Ha az indulásnál probléma adódik, azt a közös képviselők a távhőszolgáltató műszaki ügyfélszolgálatán jelezhetik. A nem lakossági fogyasztóknál a fűtést továbbra is csak külön kérésre indítják el. Az Erdők Hete programjai idén is sok élményt és hasznos ismeretet kínáltak a somogyi gyerekeknek. A Kaposvári Erdők házában például a fényszennyezésről és az erdők élővilágáról tanulhattak. A Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskolában pedig az őszi természet változásait, az erdei életközösséget és a biodiverzitás fontosságát fedezték fel a diákok. A Kisfaludi utcai tagiskola tanulói nagy vadakkal és állatnyomokkal ismerkedtek. A Zselici Csillagparkban pedig a Gárdonyi iskola alsósai a csillagképekről, bolygókról és a tejútról hallhattak. A programok arra is felhívták a figyelmet, hogy a somogyi erdők egész évben kínálnak felfedezni valót. Egy fonyódi áruházban gyakorlatoztak a megye tűzoltói. A gyakorlat feltételezése szerint a lángok egy étterem konyhájában csaptak fel. A tűzoltók elsődleges feladata az épületben rekedt vásárlók és dolgozók felkutatása és kimentése volt. Összesen 5 sérültet mentettek ki, egyiküket magasbólmentővel hozták le az épület teraszáról. A gyakorlat során a lángok a padlástérre is átterjedtek, de a tűzoltók még azelőtt megfékezték a tüzet, hogy a tetőszerkezet is lángra kapott volna. A megyei ellenőrző gyakorlat célja a tűzoltók felkészültségének és az összehangolt életmentés hatékonyságának ellenőrzése volt. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a miniszterelnök szerint. Bevezetik az anonim jelzést, valamint közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. A minisztérium továbbá külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni

0: szexuális visszaélések gyanújára. Speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgálócsoport létrehozását készítik elő, és egyedi vizsgálatot kezdeményeznek minden olyan a gyermekvédelemben dolgozó embernél, akivel szemben jelzések érkeznek.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután már egy markáns hideg front közelíti meg térségünket, ennek hatására labilissá válik a légkör, és megnövekszik a csapadékhajlam. A hőmérsékletekben egyelőre nem lesz jelentős változás. Délután, késő délután 25-26 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
3: Hello, üdvözlök ismét mindenkit, talán már a munkaidő végén, hazafelé tartva 7 perccel 4 óra után. Hát fújjátok ki magatokat, a többieknek pedig tudjuk továbbra is a támogató kiváló dalokat játszani. Itt Stadio Meg, Sam Martin és Azaria is jön a Heaven-nel, a Soul Wave fog zenélni, Offenbach Overdrive címűje után. I wanna

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: Képtelenség, hogy beléd estem.

Na, táncoltok velem továbbra, és Whitney Houstonnal tehettük meg eddig itt a rádió mostan a 91.2-n. Na, de olyan jó kis dalaink lesznek a folytatásban is, amik tényleg táncra perdítenek, és ez az egyik szerintem legszórakoztatóbb mozgásforma, de hát ugye ki miben találja meg a magának valót. Biztos, hogy lesz egy kis sport a ma délutánban is sokak számára, remélem minél többek számára, vagy egyre többek számára, és most már sokféle mozgásforma közül lehet választani, úgyhogy mindenki megtalálhatja a magának megfelelőt, de biztos, hogy ismeritek talán ti is a plenket, amikor az alkaron támaszkodva tartjuk magunkat hosszú másodperceken, perceken keresztül. Nem kis teljesítmény, na de 5 órán át emberfeletti rekordot állított fel egy 61 éves nő. Elmondása szerint a fekvőtámaszoknak és a függeszkedésnek köszönheti, hogy ilyen erőllétre tett szert. Ugye kutatások alapján egy fiatal egészséges felnőtt átlagosan nagyjából 1-2 percig képes kitartani a plenket, de az idő jelentősen függ az egyéni edzettségi szintől és az életkortól. Nos, ez a hölgy 2024-ben állította fel az első rekordját, amikor 4 óra 30 perc 11 másodpercig tartotta a gyakorlatot, ezúttal azonban 5 órán át maradt plank pozícióban, ezzel pedig új csúcsot állított fel. 61 évesen. Tehát mit mutat ez a történet? A fittségnek nincs felső korhatára, és bárki elkezdhet mozogni, és kitolhatja saját teljesítő képességének határait is. Hajrá! De akkor mi táncoljunk most egyelőre? Mégpedig Weekenddel mindjárt a Dancing in the Flames című dala jön, de előbb itt van Diplo, az On My Mind-dal.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A Kapospontban ma beszámolunk arról, hogy középiskolások részvételével folytatódnak idén a MATE által szervezett gyárlátogatások. A mezőgazdasági technikum diákjai ma a KVG-hez látogattak el. Pályázati forintokból szervezett tehetséggondozó programot a Temesvár utcai tagóvoda. A középpontban a természet és a matematika állt. Jótékonysági gálaestre várta az érdeklődőket tegnap a Csodapadlás Alapítvány. A szervezet a gyerekek élmény alapú tanulás könnyítő programjára gyűjtött. További részletek ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Friss, változatos, zenére hangol.
2: Rádió Most. Kellemes délután.

Adam Lambert Trespassing című dalát hallgattuk a rádió. Mostan 10 perc múlva lesz 5 óra, folytatjuk Jason Derulo-val, Blond és Craig David párosával és Lorinnal. Az Is It Love című dala forog már is. Ezzel búcsúzom el már a tőletek, maradjatok velünk, a zenemaraton indul 5 órától a hírek után. És természetesen holnap is várunk közös rádiózásra benneteket, szombat délelőtt pedig konkrétan én leszek itt a 91.2-n. Kellemes délutánt és estét, Györfi Bettát hallottál.

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Állást keres. Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
7: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
8: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
9: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
7: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián

0: somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József, kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterség tudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Újra elkezdődött a jégkorcsolya szezon Kaposváron. A jégcsarnok kedden és pénteken, valamint szombat-vasárnap várja a látogatókat. A közönség korcsolyázásra megadott idősávokban lesz lehetőség. Ezeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola honlapján lehet megtekinteni. A köztes idősávokban jégkészítés zajlik. Lezárult az idei turisztikai szezon, a rendőrség szerint pedig a tavainál kedvezőbben alakult a közbiztonság a Balatonon. A Közbiztonsági Bizottság siófoki záróértekezletén elhangzott, a bűncselekmények és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A nyári időszakban a nagy tömegeket vonzó rendezvények és a turisták magas száma miatt fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon azonban összességében rendben lezajlott. A rendőrség ugyanakkor a jövőben nagyobb figyelmet fordítana a biciklisek és a rolleresek ellenőrzésére, akik egyre gyakrabban válnak közlekedési balesetek résztvevőivé. Kigyulladt egy személyautó kedden este az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A sofőr és utasa időben kiszálltak, a lángok eloltásában pedig a közelben parkoló kamionsofőrök segítettek, akik 4 porraloltóval fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át az utastérre. A helyszínre érkező siófoki hivatásos tűzoltók visszahűtötték a jármű felhevült alkatrészeit. Eredeti formájában visszaállítják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot. A csaknem 100 éves alkotást 1927-ben állították fel Budapesten, majd az 50-es években elbontották, később Dombóvárra került. Most ismét az eredeti 1927-es elrendezés szerint helyezik el. Az egyik oldalon Kossuth és a miniszterek, a másikon pedig a népet ábrázoló allegorikus alakok kapnak helyet. A szoborcsoport új mészkő talpazatra kerül, körülötte pedig egy a magyar kokárdát idéző teret alakítanak ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután már egy markáns hidegfront közelíti meg térségünket, ennek hatására labilissá válik a légkör, és megnövekszik a csapadékhajlam. A hőmérsékletekben egyelőre nem lesz jelentős változás. Délután, késő délután 25-26 fok körül alakulnak a maximumok.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
2: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok! 2026. október 8-a, csütörtök este 6 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elindult a távfűtés Kaposváron. A hűvösebb idő miatt Kaposváron is megkezdődött a távfűtés fokozatos bekapcsolása a lakossági fogyasztóknál. A szolgáltató azt kéri, hogy a radiátor szelepeket a fűtés elindulásáig teljesen nyitva hagyják a lakók, ez segíti ugyanis a rendszer megfelelő légtelenítését. Ha valahol gond adódik az indulással, a közös képviselők a műszaki ügyfélszolgálatnál jelezhetik. A nem lakossági felhasználóknál csak külön kérésre kapcsolják be a fűtést. Karbantartás miatt bezár egy időre a virágfürdő. Átmenetileg nem használható a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzátartozó kültéri medencék. Október 12-én kezdődnek az éves vízcserével és karbantartással járó munkák, ezért ez a rész október 22-ig nem fogad vendégeket. A tervek szerint október 23-án nyitnak újra. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul működik. Még lehet szavazni a Prima díj jelöltjeire. Már csak néhány napig lehet támogatni a Somogy megyei Prima díj idei jelöltjeit. A voksolás október 12-én zárul. A magyar tudomány kategóriában Egyed Miklós hematológus professzor, a Kaposi Mór Oktató Kórház

korcsolyázókat. A pontos időpontokat a honlapján lehet megnézni. A meghirdetett közönségidőszakokon kívül a jégfelület karbantartása és újrafagyasztása zajlik. A részletekre hívja fel a figyelmet a Csiki új játéka. A színházi előadásokhoz kapcsolódó játékra hívja a közönségét a kaposvári Csiki Gergely Színház. 6 különböző bemutatóhoz kapcsolódnak majd a kérdések, amelyekre az előadásokon látott részletek alapján kell válaszolni. A helyes megfejtők minden körben ajándékcsomagot nyerhetnek, aki pedig valamennyi fordulóban részt vesz, a fődíjért is versenybe száll. Az első kérdés az egy Csók és más semmi című darabhoz kapcsolódik, a részvételhez azonban regisztráció kell. Gyerekeknek és felnőtteknek is szól a múzeum új kiállítása. Playmobil és Seng játékfigurák elevenítik fel a történelem főbb eseményeit a Kaposvári Múzeum legújabb kiállításán. A tárlat szerda este nyílt meg a nagy közönség előtt, ahol gyerekek és felnőttek is megtalálják a maguk szórakozását. A figurákból különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket építettek fel. A leglátványosabb terepasztalon pedig maga a kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható. Sikerrel zárult Kaposváron és Somogyban az Erdők Hete. A természethez vitték közelebb a somogyi gyerekeket az Erdők Hete programjai. A kaposvári erdők házában többek között azt mutatták meg a diákoknak, hogyan hat a fényszennyezés az erdők élővilágára. A Szijjágyi Erdészeti Iskolában pedig az őszi erdő változásait figyelhették meg. A gyerekek az erdei állatok nyomaival és a nagyvadakkal is találkozhattak, a csillagparkban pedig már az égbolt került a középpontba. A legkisebbek a bolygókról, csillagképekről és a tejútról is tanulhattak. A szervezők szerint a programok legfontosabb üzenete, hogy a somogyi erdők nem csak az Erdők Hetén, hanem egész évben tartogatnak érdekességeket. Már online is lehet tűzifát rendelni Kaposváron. Egyszerűbbé tette a tűzifa igénylés első lépését a SEFAG. Már 5 erdészetnél is online lehet jelezni, ha valaki fát szeretne vásárolni. A lehetőség a kaposvári, a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településeken élőknek szól. Az online felületen a szükséges adatok mellett azt is meg lehet adni, hogy mekkora mennyiségű tűzifára van szükség. A beküldés után az erdészet munkatársai megnézik, hogy az aktuális készletből teljesíthető-e az igény, és ezután keresik meg a vásárlót. Fontos, hogy az online űrlap önmagában még nem jelent megrendelést, és fizetni sem ezen keresztül lehet. Összehangolt gyakorlatot tartottak a somogyi tűzoltók. 5 sérült kimentését is gyakorolták a tűzoltók egy fonyódi áruházban tartott ellenőrzési gyakorlaton. A szimuláció szerint az épület éttermének konyhájában keletkezett tűz, majd a füst miatt több ember bent rekedt. Az egységek ezért az oltás mellett elsősorban a bent tartózkodók felkutatására kellett koncentrálniuk. Egy sérültet magasból mentő segítségével hoztak le a teraszról. A feltételezett tűz a padlástérre is eljutott, de a lángokat sikerült megfékezniük, mielőtt a tető is veszélybe került volna. Sikeres szezon zártak a Balatonon szolgálatot tevő rendőrök. A korábbi éveknél kevesebb bűncselekmény és személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Balatonnál az idei turisztikai szezonban. A Közbiztonsági Bizottság siófoki évértékelésén elhangzott, hogy a sok turista és a nagy rendezvények miatt nyáron fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon mégis rendben lezajlott. A rendőrség a következő időszakban nagyobb figyelmet szeretne fordítani a kerékpárosok és a rolleresek ellenőrzésére is, mivel közülük egyre többen érintettek bármilyen balesetben. Kiégett egy autó az M7-esen. 4 porraloltóval fékezték meg egy kigyulladt autó lángjait kamionsofőrök az M7-es somogyi szakaszán. A személyautó kedden este gyulladt ki, a benne utazó sofőr és utasai még időben el tudta hagyni a járművet. A közelben parkoló teherautók vezetői azonnal segítettek, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz az utastérre is átterjedjen. A kiérkező siófoki tűzoltók ezután visszahűtötték a felhevült alkatrészeket. Példaképek tartottak előadást ifjú sportolóknak a Kasi rendezvényén.
A kaposvári sportcsarnokban megrendezték a Példaképek közöttünk vannak című beszélgetést, ahol a kasi jelenlegi és korábbi kiválóságai meséltek arról, hogyan jutottak el a sikerekig. A 12 sportoló között több Európa-bajnoki érmes is volt, mellettük pedig

0: Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes, többszörös világbajnok öttusázó is megosztotta tapasztalatait. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok testközelből találkozhassanak olyan sportolókkal, akiknek a történeteiből motivációt meríthetnek. A Kasi igazgatója szerint nem az a legfontosabb, hogy minden gyerekből él sportoló váljon, hanem hogy megszeresse a mozgást, és később az is mindennapjai része legyen. A Kasi jelenleg mintegy 1200 kaposvári gyerek sportolását segíti, miközben az intézmény új sportágak és egyesületek felé is nyitott.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti óráktól egyre szorványosabban valószínű eső, zápor, zivatar. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
3: Időjárás jelentést hallott.
4: Most pedig újra a legjobb zenék.
3: Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a Kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket. A leglátványosabb terepasztalon pedig a Kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig

0: teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a kaposvári sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. A nyári hónapokban eltérően alakult a szálláshelyek forgalma Magyarországon. Miközben a szállodákban nagyjából szinten maradt a vendégéjszakák száma, a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. Augusztusban összesen 5,8%-kal csökkent a turisztikai szálláshelyek forgalma az előző évhez képest. Ezen belül a magánszállásokon csaknem 12%-os volt a visszaesés. A szállodák ugyanakkor közel 3 millió vendégéjszakát könyvelhettek el, ami megfelel az egy évvel korábbinak. Az ágazatot vizsgáló szakmai szövetség szerint viszont a több vendég nem jelentett automatikusan több bevételt. A szállodák átlagos szobaára és bevétele is csökkent. Két új majomhimlős megbetegedést regisztráltak Magyarországon az elmúlt időszakban, derül ki egy járványügyi jelentésből. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei és egy 27 éves Pest megyei férfinél mutatták ki a fertőzést, egyikük sem kapott korábban ez ellen védőoltást. A betegség elsősorban szoros testi kontaktussal terjedhet, tünetei között pedig láz, fejfájás, fáradtság és jellegzetes bőrelváltozások is megjelenhetnek. A fertőzés többnyire néhány hét alatt magától rendeződik.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti óráktól egyre szorványosabban valószínű eső, zápor, zivatar, késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadék hajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az Erdők Hete programjai idén is sok élményt és hasznos ismeretet kínáltak a somogyi gyerekeknek. A kaposvári erdők házában például a fényszennyezésről és az erdők élővilágáról tanulhattak, a Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskolában pedig az őszi természet változásait, az erdei életközösséget és a biodiverzitás fontosságát fedezték fel a diákok. A Kisfaludi utcai tagiskola tanulói nagy vadakkal és állatnyomokkal ismerkedtek, a Zselici Csillagparkban pedig a Gárdonyi iskola alsósai a csillagképekről, bolygókról és a tejútról hallhattak. A programok arra is felhívták a figyelmet, hogy a somogyi erdők egész évben kínálnak felfedezni valót. Újra elkezdődött a jégkorcsolya szezon Kaposváron. A jégcsarnok kedden és pénteken, valamint szombat-vasárnap várja a látogatókat. A közönség korcsolyázásra megadott idősávokban lesz lehetőség. Ezeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola honlapján lehet megtekinteni. A köztes idősávokban jégkészítés zajlik. Kigyulladt egy személyautó kedden este az M7-es autópálya somogyi szakaszán. A sofőr és utasa időben kiszálltak, a lángok eloltásában pedig a közelben parkoló kamionsofőrök segítettek, akik 4 porraloltóval fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át az utastérre. A helyszínre érkező siófoki hivatásos tűzoltók visszahűtötték a jármű felhevült alkatrészeit. Eredeti formájában visszaállítják a dombóvári Kossuth szoborcsoportot. A csaknem 100 éves alkotást 1927-ben állították fel Budapesten, majd az 50-es években elbontották, később Dombóvárra került. Most ismét az eredeti 1927-es elrendezés szerint helyezik el. Az egyik oldalon Kossuth és a miniszterek, a másikon pedig a népet ábrázoló allegorikus alakok kapnak helyet. A szoborcsoport új mészkőtalpazatra kerül, körülötte pedig egy a magyar kokárdát idéző teret alakítanak ki. Három medve támadt egy erdélyi gazdára a romániai Hunyad megyében.

0: Az esti óráktól egyre szorványosabban valószínű eső, zápor, zivatar. Késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadék hajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Karbantartás miatt bezár egy időre a virágfürdő. Átmenetileg nem használható a kaposvári virágfürdő fedett élményfürdője és a hozzá tartozó kültéri medencék. Október 12-én kezdődnek az éves vízcserével és karbantartással járó munkák, ezért ez a rész október 22-ig nem fogad vendégeket. A tervek szerint október 23-án nyitnak újra. A gyógyfürdő, az uszoda és a wellness közben változatlanul működik. Már online is lehet tűzifát rendelni Kaposváron. Egyszerűbbé tette a tűzifa igénylés első lépését a SEFAG. Már 5 erdészetnél is online lehet jelezni, ha valaki fát szeretne vásárolni. A lehetőség a kaposvári, a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településeken élőknek szól. Az online felületen a szükséges adatok mellett azt is meg lehet adni, hogy mekkora mennyiségű tűzifára van szükség. A beküldés után az erdészet munkatársai megnézik, hogy az aktuális készletből teljesíthető-e az igény, és ezután keresik meg a vásárlót. Fontos, hogy az online űrlap önmagában még nem jelent megrendelést, és fizetni sem ezen keresztül lehet. Példaképek tartottak előadást ifjú sportolóknak a Kasi rendezvényén. A kaposvári sportcsarnokban megrendezték a Példaképek közöttünk vannak című beszélgetést, ahol a Kasi jelenlegi és korábbi kiválóságai meséltek arról, hogyan jutottak el a sikerekig. A 12 sportoló között több Európa-bajnoki érmes is volt, mellettük pedig Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes, többszörös világbajnok öttusázó is megosztotta tapasztalatait. A rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok testközelből találkozhassanak olyan sportolókkal, akiknek a történeteiből motivációt meríthetnek. A Kasi igazgatója szerint nem az a legfontosabb, hogy minden gyerekből él sportoló váljon, hanem hogy megszeresse a mozgást, és később az is mindennapjai része legyen. A Kasi jelenleg mintegy 1200 kaposvári gyerek sportolását segíti, miközben az intézmény új sportágak és egyesületek felé is nyitott. Gyerekeknek és felnőtteknek is szól a múzeum új kiállítása. Playmobil és Schenk játékfigurák elevenítik fel a történelem főbb eseményeit a Kaposvári Múzeum legújabb kiállításán. A tárlat szerda este nyílt meg a nagy közönség előtt, ahol gyerekek és felnőttek is megtalálják a maguk szórakozását. A figurákból különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket építettek fel, a leglátványosabb terepasztalon pedig maga a kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható. Sikerrel zárult Kaposváron és Somogyban az Erdők Hete. A természethez vitték közelebb a somogyi gyerekeket az Erdők Hete programjai. A Kaposvári Erdők Házában többek között azt mutatták meg a diákoknak, hogyan hat a fényszennyezés az erdők élővilágára. A Szijjágyi Erdészeti Iskolában pedig az őszi erdő változásait figyelhették meg. A gyerekek az erdei állatok nyomaival és a nagyvadakkal is találkozhattak, a Csillagparkban pedig már az égbolt került a középpontba. A legkisebbek a bolygókról, csillagképekről és a tejútról is tanulhattak. A szervezők szerint a programok legfontosabb üzenete, hogy a somogyi erdők nem csak az Erdők Hetén, hanem egész évben tartogatnak.

0: kérésre kapcsolják be a fűtést. Sikeres szezon zártak a Balatonon szolgálatot tevő rendőrök. A korábbi éveknél kevesebb bűncselekmény és személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Balatonnál az idei turisztikai szezonban. A Közbiztonsági Bizottság siófoki évértékelésén elhangzott, hogy a sok turista és a nagy rendezvények miatt nyáron fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon mégis rendben lezajlott. A rendőrség a következő időszakban nagyobb figyelmet szeretne fordítani a kerékpárosok és a rolleresek ellenőrzésére is, mivel közülük egyre többen érintettek bármilyen balesetben. A részletekre hívja fel a figyelmet a Csiki új játéka. A színházi előadásokhoz kapcsolódó játékra hívja a közönségét a kaposvári Csiki Gergely Színház. 6 különböző bemutatóhoz kapcsolódnak majd a kérdések, amelyekre az előadásokon látott részletek alapján kell válaszolni. A helyes megfejtők minden körben ajándékcsomagot nyerhetnek, aki pedig valamennyi fordulóban részt vesz, a fődíjért is versenybe száll. Az első kérdés az egy Csók és más semmi című darabhoz kapcsolódik, a részvételhez azonban regisztráció kell. Kiégett egy autó az M7-esen. 4 porraloltóval fékezték meg egy kigyulladt autó lángjait kamionsofőrök az M7-es Somogyi szakaszán. A személyautó kedden este gyulladt ki, a benne utazó sofőr és utasai még időben el tudta hagyni a járművet. A közelben parkoló teherautók vezetői azonnal segítettek, így sikerült megakadályozni, hogy a tűz az utastérre is átterjedjen. A kiérkező siófoki tűzoltók ezután visszahűtötték a felhevült alkatrészeket. Még lehet szavazni a Prima díj jelöltjeire. Már csak néhány napig lehet támogatni a Somogy megyei Prima díj idei jelöltjeit. A voksolás október 12-én zárul. A magyar tudomány kategóriában Egyed Miklós hematológus professzor, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa szerepel a jelöltek között. A népművészet és közművelődés kategóriában Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművészre lehet szavazni. Mindketten évtizedek óta a saját területükön dolgoznak, illetve a megszerzett tudást a következő generációknak is továbbadják. Újra lehet korcsolyázni Kaposváron. Megkezdődött az idei közönség korcsolya szezon a kaposvári jégcsarnokban. A pálya kedden és pénteken, valamint hétvégén is fogadja a korcsolyázókat. A pontos időpontokat a honlapján lehet megnézni. A meghirdetett közönség időszakokon kívül a jégfelület karbantartása és újrafagyasztása zajlik. Összehangolt gyakorlatot tartottak a somogyi tűzoltók. 5 sérült kimentését is gyakorolták a tűzoltók egy fonyódi áruházban tartott ellenőrzési gyakorlaton. A szimuláció szerint az épület éttermének konyhájában keletkezett tűz, majd a füst miatt több ember bent rekedt. Az egységek ezért az oltás mellett elsősorban a bent tartózkodók felkutatására kellett koncentrálniuk. Egy sérültet magasból mentő segítségével hoztak le a teraszról. A feltételezett tűz a padlástérre is eljutott, de a lángokat sikerült megfékezniük, mielőtt a tető is veszélybe került volna.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Az esti óráktól egyre szórványosabban valószínű eső, zápor, zivatar, késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: R&B, hip-hop, funky, rap.
3: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék.
1: Itt a Rádió Moston. This is-

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Somogy megyei Prima díj idei jelöltjei között ezúttal is olyan somogyi szakembereket találunk, akik évtizedek óta sokat tesznek a saját területükért. A magyar tudomány kategóriában professzor dr. Egyed Miklós hematológus, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa indul, aki több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért, emellett jelentős tudományos és oktatói munkát is végez. A magyar népművészet és közművelődés kategória jelöltje Kakas József kisbajomi kosárfonó és népi iparművész, aki több mint 50 éve őrzi és adja tovább a hagyományos mesterségtudását. Az összes somogyi jelöltre október 12-ig lehet szavazni. Nyereményjátékkal készül nézőinek a Kaposvári Csiky Gergely Színház. A 6 fordulós játékban 6 bemutatóhoz kapcsolódóan kérdeznek majd a közönségtől, a válaszok pedig az előadásokon látott vagy történt részletekre vonatkozik. Minden fordulóban ajándékcsomagot sorsolnak ki azok között, akik helyesen válaszolnak. Aki pedig mind a 6 fordulóban részt vesz, a fődíjért is indulhat. Egy 2 főre szóló hosszú hétvégét nyerhet el a Zselicben. Az első forduló kérdése az Egy csók és más semmi című előadáshoz kapcsolódik. A játékhoz regisztráció szükséges. Lezárult az idei turisztikai szezon, a rendőrség szerint pedig a tavainál kedvezőbben alakult a közbiztonság a Balatonon. A Közbiztonsági Bizottság siófoki záróértekezletén elhangzott, a bűncselekmények és a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A nyári időszakban a nagy tömegeket vonzó rendezvények és a turisták magas száma miatt fokozott rendőri jelenlétre volt szükség, a szezon azonban összességében rendben lezajlott. A rendőrség ugyanakkor a jövőben nagyobb figyelmet fordítana a biciklisek és a rolleresek ellenőrzésére, akik egyre gyakrabban válnak közlekedési balesetek résztvevőivé. Üzletszerű széna, lucerna vagy szalma értékesítésnél is be kell tartani az adózási és bizonylatolási szabályokat. Erre hívja fel a figyelmet a NAV. A hivatal most fokozottan figyeli a szálas takarmányok piacát, és adatainak elemzésével próbálja kiszűrni a szabálytalanul működő szereplőket. A NAV azt ígéri, hogy a szabályosan működő gazdálkodókat segíti. A bevételüket eltitkoló vagy a más módon szabálytalankodó vállalkozásokkal szemben viszont ellenőrzések és akár komolyabb szankciók is jöhetnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti óráktól egyre szorványosabban valószínű eső, zápor, zivatar, késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön fokozatosan elindította a fűtési szolgáltatást Kaposváron a távhőszolgáltató a lakossági fogyasztóknál. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő a hűvösebb időjárás miatt kezdte meg a fűtés bekapcsolását. Azt kérik, hogy a lakók a rendszer légtelenítése érdekében a radiátor szelepeket a fűtés beindulásáig teljesen hagyják nyitva. Ha az indulásnál probléma adódik, azt a közös képviselők a távhőszolgáltató műszaki ügyfélszolgálatán jelezhetik. A nem lakossági fogyasztóknál a fűtést továbbra is csak külön kérésre indítják el. Egy fonyódi áruházban gyakorlatoztak a megye tűzoltói. A gyakorlat feltételezése szerint a lángok egy étterem konyhájában csaptak fel. A tűzoltók elsődleges feladata az épületben rekedt vásárlók és dolgozók felkutatása és kimentése volt. Összesen 5 sérültet mentettek ki, egyiküket magasbólmentővel hozták le az épület teraszáról. A gyakorlat során a lángok a padlástérre is átterjedtek, de a tűzoltók még azelőtt megfékezték a tüzet, hogy a tetőszerkezet is lángra kapott volna. A megyei ellenőrző gyakorlat célja a tűzoltók felkészültségének és az összehangolt életmentés hatékonyságának ellenőrzése volt. Az évszázad kezdete óta az egyik legalacsonyabb bortermés várható idén Franciaországban. Az ottani mezőgazdasági minisztérium friss becslése szerint közel 35 millió hektoliter bor készülhet, ami 14%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A visszaesés hátterében elsősorban az elhúzódó hőség és aszály, valamint a szőlőültetvények területének csökkenése áll. Champagne-ban különösen rossz a helyzet, ott a termés nagyjából a felére esett vissza a tavalyihoz képest. A legnagyobb bortermelő régióban viszont a vártnál jobb hozam miatt növekedhet a termelés.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti óráktól egyre szorványosabban valószínű eső, zápor, zivatar, késő estére 18-20 fok közé hűl a levegő. Pénteken még eleinte előfordulhat zápor, majd napközben csökken a csapadék hajlam. A délutáni órákban 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: I don't wanna fight and I'll be your star. I don't wanna

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Már 5 erdészetnél teszi lehetővé az online tűzifaigénylést a SEFAG. A kaposvári mellett a marcali, a nagybajomi, a szántódi és a zselici erdészethez tartozó településekről is be lehet küldeni az igényt egy online űrlapon, ahol még a kívánt fa mennyiséget is meg lehet adni. Ez azonban még nem jelent automatikus vásárlást vagy fizetést. Az erdészet az aktuális készletek alapján ellenőrzi, hogy teljesíthető-e a kérés, majd felveszi a kapcsolatot az igénylővel. Különleges sportolói találkozót rendeztek kedden este a kaposvári sportcsarnokban. A Kasi Példaképek köztünk vannak című programján jelenlegi és egykori kiválóságok meséltek a pályafutásukról, a sikereikről és arról is, hogy milyen nehézségeken kellett túljutniuk, hogy bajnokká váljanak. A 12 sportoló között ott volt többek között Kakukk Koppány Zéta úszó, Koleszár Ármin birkózó, Vindics Tóth Lili Anna maratonfutó, valamint Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó is. A beszélgetés végén a közönség is kérdezhetett a sportolóktól. Még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni november végéig. 2024. szeptember 1-től ugyanis már csak a tisztán elektromos járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A Digitális Magyarországi Ügynökség közleménye szerint a határidő lejárta után egy közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az új rendszámtábla átrendszámozás vagy típusváltás keretében történő kiadásáig tart. Az érintettek új karakterű rendszámot kell kérjenek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.475 forint, vagy karakterazonos rendszámcserét kérhetnek, amelynek eljárási díja 16.605 forint.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Játékfigurák segítségével elevenedik meg a történelem a Kaposvári Ripőrónai Múzeum új időszaki kiállításán. A szerdán nyílt tárlaton Playmobil és Schenk figurákból építettek fel különböző történelmi jeleneteket, többek között lovagokat, várakat és csatajeleneteket, a leglátványosabb terepasztalon pedig a Kaposvári vár is helyet kapott. A kiállítás február végéig látogatható a múzeum főutcai épületében. Az Erdők Hete programjai idén is sok élményt és hasznos ismeretet kínáltak a somogyi gyerekeknek. A Kaposvári Erdők házában például a fényszennyezésről és az erdők élővilágáról tanulhattak. A Szijjágyi Erdészeti Erdei Iskolában pedig az őszi természet változásait, az erdei életközösséget és a biodiverzitás fontosságát fedezték fel a diákok. A Kisfaludi utcai tagiskola tanulói nagy vadakkal és állatnyomokkal ismerkedtek. A Zselici Csillagparkban pedig a Gárdonyi iskola alsósai a csillagképekről, bolygókról és a tejútról hallhattak. A programok arra is felhívták a figyelmet, hogy a somogyi erdők egész évben kínálnak felfedezni valót. Változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben, a miniszterelnök szerint. Bevezetik az anonim jelzést, valamint közvetlen jelzési utat hoznak létre, amely megkerüli az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézményvezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. A minisztérium továbbá külön eljárás dolgoz ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújára, speciálisan képzett szakemberekből álló mobil vizsgáló csoport létrehozását készítik elő, és egyedi vizsgálatot kezdeményeznek minden olyan a gyermekvédelemben dolgozó embernél, akivel szemben jelzések érkeznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a reggeli órákig szorványosan várható eső, zápor, zivatar, majd napközben csökken a csapadékhajlam. A megerősödő északnyugati széllel hűvösebb léghullámok érkeznek, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, így a délutáni legmelegebb órákban is csupán 17 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra elkezdődött a jégkorcsolya szezon Kaposváron. A jégcsarnok kedden és pénteken, valamint szombat-vasárnap várja a látogatókat. A közönség korcsolyázásra megadott idősávokban lesz lehetőség. Ezeket a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola honlapján lehet megtekinteni. A köztes idősávokban jégkészítés zajlik. Kigyulladt egy személyautó kedden este az M7-es autópálya Somogyi szakaszán. A sofőr és utasa időben kiszálltak, a lángok eloltásában pedig a közelben parkoló kamionsofőrök segítettek, akik 4 porral oltóval fékezték meg a tüzet, így a lángok nem terjedtek át az utastérre. A helyszínre érkező siófoki hivatásos tűzoltók visszahűtötték a jármű felhevült alkatrészeit. Kifogásolt a levegő minősége Kaposváron a legfrissebb mérések szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai alapján a városban az ózon a meghatározó légszennyező, miközben több magyarországi településen már egészségtelen a levegő. A Hungaromet szerint a megélénkülő déli szél ugyanakkor javítani fog a helyzetem. 2 új majomhimlős megbetegedést regisztráltak Magyarországon az elmúlt időszakban, derül ki egy járványügyi jelentésből. Egy 45 éves Komárom Esztergom megyei és egy 27 éves Pest megyei férfinél mutatták ki a fertőzést, egyikük sem kapott korábban ez ellen védőoltást. A betegség elsősorban szoros testi kontaktussal terjedhet, tünetei között pedig láz, fejfájás, fáradtság és jellegzetes bőrelváltozások is megjelenhetnek. A fertőzés többnyire néhány hét alatt magától rendeződik.